szezonban vagy, ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgen, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden

statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját.

0: Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió. Mind

0: amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5

Könnyű örömmel szólok, ha ma jól leszek, szóval max jövőre. Te is behálózt fel, és egy olyan dolog lettél, amiről fogalmam sincsen majd, hogy hogyan jövök le. Ki mi hát, nem tudom mit csinálsz. Ha veled voltam, soha nem adtam a minimál. Ezek belső kritikák, miket megtestesítesz. A dózis a fogva tartóját.

0: sok zene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: Utóra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től.

tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar

0: kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel így is Rolanddal és Révül Ádámmal. Forrás Rádió.
2: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok.
3: Én pedig Orsova.

Csak slágerek és sport! Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját és Rolanddal! Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk! Ha ez a sláger egy étel lenne, Michelin csillagot kapna! Forrás!

0: ezt tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.
1: Budapest, baby, I'm your city. Itt nem zavar senkit, ha ég a cigit. Fújjon a füstöt.

0: műsor. Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek, jó ébredezést. Na, hogy telik a hosszú hétvége? Remélem jól. Én biztos, hogy azon leszek, hogy így maradjon. Például hozok nektek szuper dalokat, meg a mai horoszkópot, és lehet tőlem dalt is kérni majd 9 órától. Az órát pedig egy jó kis szódapoppal indítom, érkezik a Sacha Boys.

Dalos Bogi és a Rád hallgatók, ezt volt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. És akkor most nézzük meg, hogy kik a mai névnaposaink. Hát a Bencék, az Árvenek, a Rózsák és a Szidóniák ünnepelnek ma, úgyhogy ha van ilyen nevű ismerősötök, mindenféleképpen köszöntsétek fel őket. A folytatásban pedig most megyünk tovább Katy Perryvel, ez lesz a Woman's World.

2007-es Love Stone, ez szólt itt a Forrás Rádióban. És akkor most nézzük meg a mai születésnaposainkat. Kik azok, akik ma ünneplik, vagy ünnepelték a születésnapjukat. 1813. augusztus 23-án született Simor János, bíboros, esztergomi érsek, 1912-ben Gene Kelly, Oscar-díjas amerikai színész, táncos, 1923-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Hegedűs Erzsébet, Jászai Mari díjas magyar színésznő, 1929-ben Cibor Zoltán, válogatott magyar labdarúgó, az aranycsapat balszélsője, 1948-ban ezen a napon született Timár Péter, magyar fotográfus, fotoművész, és 1986-ban Hidvégi Vid, magyar tornász. Többek között tehát ők voltak a mai születésnaposaink, a folytatásban pedig megyünk tovább, nem az a lány és Sophie, valamint Lotfi Begi közösével, ez az üres szív.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Nézzük akkor, hogy mi a helyzet a megyei utakon. Én nagyobb balesetet vagy torlódást szerencsére nem látok, úgyhogy remélem így is marad a mai napon. Ha nektek van ennél több infótok, akkor mindenképpen küldjétek el nekem 0620 9489485-ös. Ahol továbbra is oda kell figyelnetek, az az M1-es autópálya, úgyhogy mielőtt felmentek rá, mindenképpen nézzetek utána, hogy ott mi a helyzet. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra az utakon.

Lady Gaga és a Disease után megnézzük most, hogy milyen események történtek a mai napon. Hát például 1866-ban aláírták a prágai békeszerződést, mely a porosz-osztrák-olasz háborút zárta le. 1950-ben a köztársasági elnöki tisztséget felváltja a Magyar Népköztársaság elnöki tanácsa, melynek első elnöke Szakasics Árpád köztársasági elnök lett. 1990. augusztus 23-án pedig Örményország és Türkmenisztán kiválnak a Szovjetunióból, és önálló, független államokká válnak. 2006-ban Natasa Kampusz pedig megszökött Wolfgang Priklopil fogságából. Ezek történtek tehát többek között a mai napon, a folytatásban pedig érkezik itt a Forrás Rádióban Beyoncé és Jay-Z közöse a Deja Vu. Peace.

El is értünk az első óra végéhez, úgyhogy átadom most a mikrofont Szabó Istvánnak, hozza a híreket, információkat. A következő órát pedig majd a KCL fogja indítani a Gabriellával. Mutatom!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Spóroljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt, akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva reggel 8 óra lesz. Jó reggelt kívánok, szép vasárnapot. Közel 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamosenergia hálózat fejlesztésére. Díjakat adtak át Tatán, új több poszton bevethető védőt igazolt az Arzenál. Jövök már is a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofon mögött ma egész nap is Szabó István. Közel 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamosenergia hálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszköze keretében, közölte a gazdasági és energetikai miniszter szombaton Facebook oldalán. Kapitány István kiemelte, a Magyar Fejlesztési Bank aláírta mind az 5 támogatási szerződést a MAVIR-ral, az EON-nal és az MVM-mel, a teljes támogatási keretösszeget pedig a kormány már átutalta az MFB részére. Tataváros önkormányzata és a Tatai Városkapu Közhasznú ZRT szervezésében idén is a Kossuth téren szervezték meg az államalapító Szent István király tiszteletére rendezett ünnepséget augusztus 20-án. Az eseményen ebben az esztendőben is átadták az önkormányzat képviselőtestülete által adományozott városi kitüntetéseket. Díjat kapott dr. Fehérvári Gézáné, Skoflek Katalin, Schmidt Mónika, Kovács Attila, Rót Balázs, Orbán Dezső és Osgyáni Zsuzsanna. Díszpolgári címet kapott ifjabb dr. Rabár Ferenc és Laporsz György Péter. Készül a kormányzati előterjesztés a 2017 óta bezárt budapesti planetárium jövőjéről, közölte Facebook oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közösségi oldalán azt írta, hogy a közlekedési és beruházási minisztérium és a tudományos és technológiai minisztérium munkatársaival közösen dolgoznak az előterjesztésen. A javaslat véglegesítése előtt azonban még több szakmai, műszaki és pénzügyi kérdést kell tisztázni. Például az épületet és a technológiát csak felújítsák, vagy teljesen új legyen. És végezetül sport, az angol labdarúgó bajnokságban címvédő Arzenál bejelentette a válogatott védő Ezri Konszás szerződtetését. A londoni klub pénteki közleménye szerint hosszú távú megállapodást kötött a 28 éves futballistával, aki 2019 óta az Aston Villát erősítette, amellyel az előző szezonban Európa Ligát nyert. Konsza több mint 200 Premier League mérkőzést játszott a Birminghami gárda színeiben. Az elmúlt években a pontvadászat egyik legjobb védője volt, aki belül és a szélen is kiváló teljesítményre képes. A futballistáért sajtóhírek szerint több mint 50 millió fontot fizetett a klub, és a 15-ös messzámot viseli majd az Arzenálban.
0: Időjárás.
1: Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhol alakulhat ki a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor. Az északi a szél élénk és erős lesz.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek, remélem most már sikerült azért felébredni, Pisti neked pedig természetesen köszi a híreket, információkat, és akkor vágjunk is bele a vasárnapi Sziasztok a második órájába, amiben mi más is jöhetne, mint a horoszkóp. Jönnek hamarosan a csillagok üzenetei, a folytatásban pedig a Kácie a Gabrielával.

Balar, Fluor, Tomi és Pixa közös a Party Art után. Már itt is vagyok a csillagok üzeneteivel. Nézzük, hogy melyik horoszkópnak mit ígérnek ma. Kos, valaki ma egy mondattal többet árul el magáról, mint amennyit tervezett. Figyelj a részletekre. Bika, egy váratlan ötletből később komoly lehetőség lehet. Ne dobd el csak azért, mert elsőre furcsának tűnik. Ikrek, ma nem neked kell keresned a választ talál meg téged. Rák, egy régi emlék új jelentést kap, talán rájössz, hogy valamit már régóta másképp látsz. Oroszlán, ma valaki csendben figyel téged, nem biztos, hogy az az ember, akire elsőre gondolnál. Szűz, egy apró változtatás teljesen megváltoztatja a napot hangulatát, merj eltérni a megszokottól. Hamarosan jövök a többi horoszkóppal is, viszont

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig Ed Sheerantől szólt a Shivers, és akkor most nézzük, hogy a többi horoszkópnak mit ígérnek ma a csillagok. Mérleg, két lehetőség között vacilálsz, de a harmadik út lesz az igazán érdekes. Skorpió, valaki ma próbálhat közelebb kerülni hozzád, de nem szavakkal, érezni fogod a szándékát. Nyilas, egy spontán döntésből születhet a napod legjobb története, ne tervezz túl mindent. Bak, ma valami, amit túl kicsinek gondolsz, bizonyítja, hogy mégis számít. Ne becsüld alá az apró lépéseket. Vízöntő, egy különös véletlen túl pontosnak tűnik ahhoz, hogy egyszerű véletlen legyen. Figyelj rá! Halak, ma egy kimondatlan érzés kerül közelebb a felszínhez, amit érzel ezzel kapcsolatban, annak most érdemes hinni. Ezt üzenik tehát nekünk már a csillagok, én pedig azt üzenem, hogy hozom nektek továbbra is a legjobb slágereket. Most egy hazaival megyünk tovább.

0: sem.
1: Lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Új konyháról álmodik, de túl bonyolultnak tűnik a csere. A Komód bútorüzletekben a konyhatervezés egyszerű. Életű látványtervvel megtervezzük a konyhát, ráadásul teljesen díjmentesen. Mi megszervezzük a szállítást, és be is szereljük. És akár 4 héten belül már az új konyhában készülhet a családi ebéd. Komód bútorüzletek Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
5: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
6: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ez a Real és az introvertált dal itt a Forrás Rádióban. Mindig veletek vagyunk, a mikrofon mögött pedig továbbra is itt Thaler Andreát halljátok. Hozom nektek továbbra is a legjobb slágereket, például hamarosan szólni fog majd 2003-ból Tom Crafttől a Loneliness, most pedig megyünk tovább a flow-val, szól tőlük a Lick It.
1: How could I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

Karamell és Nagy Rosztaiti közöse, a Szabad Esés, ez szólt itt a Forrás Rádióban. És hát hamarosan elérünk 9 órához, ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve lejátszom nektek azokat a dalokat, amiket tőlem kértek. Persze, ha elkülditek a 0620 978 9785-ös számra, jöhet SMS is, meg Viber üzenet is, és természetesen Messengeren is elértek. A folytatásban most megyünk tovább Dua Lipával, már indul is az Illusion.

0: Mamacita!
1: Elértünk az óra végéhez, úgyhogy most átkeradom a mikrofont Szabó Istvánnak. Jönnek a hírek, információk. Addig is küldjétek nekem azt a dalt, amit szeretnétek meghallgatni, hogy le tudjam játszani a 0620 97 8 97 85-ös számra. SMS és Viber üzenet is jöhet meg, Messengeren is tudtok üzenni. Most tehát akkor jönnek a hírek, a következő órát pedig ez a dal indítja majd.

0: kocsiban ülve, vagy már otthon pihenve is, lehet koncert. Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió toplistáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az ikonikus goodies-ek megérkeztek Totára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harapj rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Totán.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva reggel, 9 jó reggelt kívánok, üdvözlöm Önöket, baktériumok jelenlétét mutatták ki a Lidl proteines csokoládé ízű pudingjában. Csónakokkal mentették ki autósok tucatjait New Jersey államban, jól szerepeltek a TSC tatabányai atlétái. Már is jövök a részletekkel a Szent István napi hosszú hétvége utolsó napján, a mikrofonnál Szabó István, és ezek a hírek. Baktériumok jelenlétét mutatták ki a Lidl proteines csokoládé ízű pudingjában, ezért megkezdték a termék forgalomból történő kivonását és visszahívását a fogyasztóktól, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság vasárnap közleményben az MTI-vel. A baktérium, illetve az általa termelt toxinok fogyasztása hányással, hasmenéssel, hasi fájdalmakkal és egyéb emésztőrendszeri tünetekkel járó megbetegedéseket okozhat. A fertőzés általában enyhe és rövid lefolyású, azonban csecsemők, idősek, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű vagy egyéb okból veszélyeztetett személyek esetében súlyosabb lefolyás is előfordulhat. Csónakokkal mentették ki autósok tucatjait a heves esőzések miatt elárasztott útról az amerikai New Jersey államban. Jersey City polgármesterének közleménye szerint a térséget csütörtökön elérő viharzóna villámáradást okozott, amelynek nyomán 69 autókba rekedt embert helyeztek biztonságba a mentőegységek. A vihar áthaladt New Yorkhoz közeli tengerparti területeken, ahol komoly anyagi károkat okozott, illetve népszerű nyaralóhelyeket érintett. Nassau megyében vészhelyzetet hirdettek. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt újabb azonnali vízszintemelési munkálatokról döntöttek Romániában. Az Országos Veszélyhelyzeti Bizottság tagjai a Csernavodai erőmű újraindítását és a folyamatos működését lehetővé tevő hűtővízellátás érdekében, közölte a bukaresti kormány. Az öreg Duna medrében újabb fenékküszöböt építenek Csernavodánál, amely a víz egy részét a Duna Fekete-tenger csatorna, illetve az erőmű hűtőrendszere felé tereli. És végezetül sport, Veszprémben rendezték meg az atléták egyéni csúcsok versenye elnevezésű eseményét. A rendezvényen természetesen ott voltak a TSC tatabányai atlétái is, akik remekül teljesítettek, számolt be róla a kemma.hu oldal. Madarász Panka stílszerűen egyéni csúccsal megnyerte a női 1500 méteres síkfutást, ugyanitt Somogyi Borka a második helyen végzett, szintén új egyéni csúcsot elérve. Gerecs Daisy ugyanebben a számban negyedik lett. A női 400 méteren Lőrinc Leti Cícia szintén egyéni legjobbjával lett negyedik, Osai Luca 200 méteren az ötödik helyen ért célba, míg Beke Kornél ugyancsak egyéni csúccsal a kilencedik helyen végzett 800 méteren. A versenyzők edzője Reichnach Ferenc elégedett lehet az érmes helyezések, illetve a 4 egyéni rekord, valamint a kiemelkedő eredmények miatt.
0: Időjárás.
1: Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhol alakulhat ki a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor, az északi a szél élénk és erős lesz.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek, Pisti neked pedig természetesen, köszi a híreket, információkat. És eljött a ti időtök, ha szeretnétek meghallgatni az egyik kedvenc dalotokat, akkor mindenképpen küldjétek el nekem a 0620-978-985-ös számra. Most pedig, ahogy előző óra végén ígértem, indulunk tovább Alessandrával, szól a Not That Deep, ez pedig a...

Szedinszki Vastag Csaba és Dr. Béres közöse az Újra átélném, ezt volt itt a Forrás Rádióban, és akkor indulunk is tovább, méghozzá Regina kérésével, aki szeretne meghallgatni egy Miley Cyrus dalt. Már indítom is neked a Revert.

Varázs Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig Gordo és Reiner Zonnevált közösét hallhattátok, ez volt a Loco Loco. Most pedig megyünk tovább az Imagine Dragons-szal, ugyanis Zoli kérésére bekészítettem tőlük a Bones-t, és azt írja, hogy küldi a haveroknak, na meg mindenkinek, aki szereti. Gimme, gimme.

0: minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztusban is folytatódik az Erődfest program sorozata a Monostori Erődben és a Csillagerődben. Játék a kastélyban, szeretőből egy is sok, te rongyos élet, a padlás. Ne maradj le a legjobb helyekről! Keresd rá most a jegymester felületén. A te nyarad, a te erődöd.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ata When I Grow Up, a folytatásban pedig egy kis Buenos Morgan fog szólni. Ádi és Roland beszélgettek ezen a héten a biztonsági övekről is, de hogy milyen formában, azt most meghallgathatjátok.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Amit el akartam mesélni, ez egy haverommal történt, képzeld el, pár napja fölhív, Ádi, tudsz-e nekem valami munkát? De mi van, mire van szükség? És mondja, hogy hát most csak idéglenesen kéne valami, mert nagyon jönnek a bírságok. Mi történt? És meséli, hogy hát ő tudja, hogy ez nagy hiba, de nem szokta bekapcsolni a biztonsági övet. Na, jó, oké, értem, ez szerintem egyébként tényleg nagy hiba, nekem reflex, hogy mindig, tehát ez alap, nem tudom, Lackó mondta, hogy ez valahogy így 40 év fölött kattam be az embereknek, hogy nem kapcsolják be, de hogy én hanyos ülésen ülök, és nyugodtan mond a véleményed.
3: Ja nem, nálam is, tehát hogy én nekem ez ilyen annyira alap, nekem is van olyan haverom, aki gyűlöli a biztonsági övet.
2: Notorikus emberek vannak ebben szerintem.
3: Igen, ez ilyen bekattanás szinten megy, tehát hogy ők így nem tudom
2: van,
3: miért.
2: Van, aki trükközik, hogy a háta mögött beköti, valakinek van ilyen kis levágott izéje, hogy na mindegy, van, aki úgy vezet, hogy a kezével takarja, így keresztbe rakja a kezét, hogy ne látszódjon, hogy mindegy. De az a lényeg, hogy így mondom, hogy jó, hát és ez mennyi lehet, hát most munkát keresel meg izé emiatt pluszba. És mondta, hogy hát 30 ezer forint. Mondom, tök jó, és most ennyire ez tényleg oldalba rúg. És kiderült, hogy újonnan rakták fel a környékén ezt a mérőgépet, és az első büntetést egy hónapra visszamenőleg kapta, azóta minden nap jön a 30 ezer reggeli. És körülbelül ilyen jó, 20 munkanap, az ilyen 600 ezer lesz neki.
3: Csak kérdezem, hogy esetleg ez nem vette rá arra, hogy mégis be kéne kötnie magát?
2: Szerintem mostantól rendes ember lesz, tehát hogy ez a egyszer megjavulok én, ez
3: de hogy megvan. Ez, tehát, hogy egyébként meg ezt sose értettem.
2: Milyen boldog lesz az utolsó napon, nem?
3: Az biztos. De hogy miért? Tehát, hogy értem, hogy persze érzed, meg szorít, hát az a dolog, a könyörgöm, de hát most inkább egy pici kényelmetlenség, de ha úgy van, akkor mentse már meg az életedet, nem?
2: És akkor mit csinálsz? Bevárod a 20 üzenetet, és a végén fizetsz egybe, vagy naponta utalgatsz? Kérsz-e részletfizetést, ha igen, akkor mindre kapsz-e, és akkor hónapokig.
3: Hát ez tulajdonképpen olyan az egész, mint egy nagy részletfizetés, nem?
2: Ez nagyon vicces, mert hogy nyilván sajnálom őt, de hogy azért ez a lúzerségnek egy iskola példája.
3: Hát házhoz ment a pofonér, na, és egy hónapig nem vette észre, hogy ott egyébként van egy ilyen.
2: Volt addig is kamera, csak addig a biztonsági övre nem figyelt a kamera.
3: Ja, értem.
2: Hello!
3: Na, szóval, hogy legyetek körültekintőek, óvatosak, és kössétek be magatokat. Ez nagyon fontos. Ennyit tanuljunk ebből a történetből. Jó.
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. Ahol a ritmus és a jó hangulat találkozik. Forrá!

Hozzá és Justin Timberlake közösen a The Other Side, ez szólt itt 2020-ból a Forrás Rádióban. Most pedig egy hazaival megyünk tovább, hiszen Évi szeretné meghallgatni a Follow the Flow-tól a Valahányszor című dalukat, én pedig ennek nem fogok az útjába állni, úgyhogy már indítom is. Valahány.

Lady Gaga és Doci közös újdonsága a Runway szólt itt a Forrás Rádióban, és természetesen továbbra is várom a dalkéréseiteket. 0620 97 8 95 5-ös, jöhet SMS meg Viber üzenet is, és egyébként Messengeren is elértek. És elértünk az óra végéhez is, szóval most jönnek a hírek, információk Szabó Istvántól, aztán visszatérek és indítom a következő órát ezzel a dallal.

0: a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Bútort vásárolni sokszor bonyolultnak tűnik. Hogyan vigyük haza? Ki szereli össze? Mi lesz a régivel? A Komoot bútorüzletekben azonban egyszerű a megoldás. Ön csak válassza ki a bútort, és mutasson rá, hová kerüljön. A szállítást, az összeszerelést és a régi bútor elszállítását mi intézzük. Komoot bútorüzletek. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon.
0: Teljesen felújított beltér, impozáns álomterasz, koktélok, pizzák, garantált hangulat, és te! Szeptember 4-én Szőnyben, a Borünnepen este 8-tól Magna Cum Laude koncert, ezután a Louis rendezvényházban Fortuna Funkies, Demfon Schulzzal, Ötvössel és Bagóval. Előzenekar a Six Notes. Szeptember 4, Szőny, Louis rendezvényház. Regisztrálj, megéri! www.luirendezvényház.hu. Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délelőtt 10 óra, üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legnagyobb vasútvonala. Több mint 30-an vettek részt a Cseketó medrének megtisztításában. Ele Gábor vezetőedző szerint 3 győzelemmel kellene rajtolnia a MOL Esztergom csapatának. Jövök már is a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legnagyobb potenciálú vasútvonal, a Budapest-Fót-Veresegyház-Őrbottyán-Vác vasútvonal, írta Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az uniós kohéziós alapból 174 milliárd forint értékben 2030-ra korszerű elővárosi vonal jöhet létre gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, akadálymentes peronokkal. Több mint 30-an vettek részt a Cseketó medrének és környékének megtisztításában Tatán. Közel 30 köbméter vas hulladékot sikerült eltávolítani a tóból. A résztvevők a tó környékét is megtisztították, a munkálatok során sok szemetet is gyűjtöttek. A kezdeményezés célja az volt, hogy rendezettebbé és tisztábbá tegyék a Cseketó környezetét. Több 100 000 tonna marha húsvánmentes behozataláról szóló megállapodást jelentett be Donald Trump amerikai elnök. Az elnök közösségi oldalán megjelent bejegyzése szerint a megállapodás lehetővé teszi a következő 90 napos időszakban akár 300 tonna darált marha húsvánmentes behozatalát, annak érdekében, hogy rövid távon csökkenjen az amerikaiak számára fontos termék fogyasztójára, miközben időt ad az amerikai állattenyésztőknek a belföldi szarvasmarha állomány növelésére. Donald Trump szerint az egyesség értelmében a vámmentesen érkező tétel a jelenlegi piaci árnál 25%-kal lesz olcsóbb a vásárlók számára. És végezetül sport, Ele Gábor vezetőedző szerint 3 győzelemmel kellene rajtolnia a MOL Esztergom csapatának a női kézilabda NB1-ben. A sportágban már szállóigévé vált Elek mondása, miszerint a szezon elején semmit nem lehet nyerni, de könnyen sokat lehet veszíteni. Vagyis már az őszi rajtot követően élesnek kell lenni a váratlan pontvesztések elkerülése érdekében. Mint rávilágított, ezúttal sem lesz könnyű dolguk, mert az új idény első válogatott szünetét megelőzően 2 hét múlva a Vác vendégei lesznek, majd a Moson-Magyaróvárt és a Vasast fogadják.
0: Időjárás.
1: Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhol alakulhat ki a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor, az északi a szél élénk és erős lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Szép délelőttet mindenkinek, Pisti, köszi szépen a híreket, információkat. Belevágunk egy újabb órába, amiben a ti dalkéréseitek fognak teljesülni. Persze, na elkülditek azt nekem a 0620-978-9485-ös számra. Hajrá, bombázzatok vele! Most pedig indulunk a Disco Bambino, Nile Rodgers és Sofia X Baxter közösével, ez a Dancing Without You.

Devil Empire és a Honey Beast közöse a Nem Hagylak Egyedül, Hesszolt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. És itt van velünk Niki is, aki szeretné meghallgatni Justin Bieber és Daniel Caesar, valamint Givon közösét. Ez lesz a Peaches, már

0: Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig Alok Faithless és Sam Harper közös a szólt a Club Bizarre. Most pedig menjünk is tovább akkor egy újabb dalkéréssel. Kati azt írja nekem, hogy játsszak már le neki egy jó kis Dua Lipa dalt, és hát küldi mindenkinek, aki szereti, mert szól is tőle a Training Season.
1: What's up? It's Dua Lipa.
2: Training Season. Csak slágerek. Ez a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
5: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Után pedig egy kis Buenos Morgan visszatekintővel fogunk tovább menni. Belehallgatunk abba, hogy Ádi és Roland miről beszélgettek ezen a héten.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Hello. Most már nem költői a többes szám, mert hogy valóban Ádi visszatért, mint annó Bobby a Dallasba 50 rész után.
3: Igen. Igen. Nem úgy, mint Magdi anyós, aki ilyen kísértetként jön. Tegnap kiüvöltettem a hangomat, ez néha majd lehet, hogy hallatszik. Akkora nagy strandolás ment tegnap, hogy csak na.
2: De igen, láttam, hogy nyomtad a medencéből, frankon, nagyon élted. Ja, hallani azért a hangodon.
3: Én köszönjük szépen a Brigéciónak, tehát tényleg nagy élmény volt, meg a strandolók is, vagy strandozók is nagyon-nagyon jó fejek voltak. Tényleg azt láttam, hogy olyan volt a szitu, én bementem a mikrofonnal a medencébe, Laszkó kintről nyomta a kérdéseket, meg a játékokat a habtestével. Ja, ezen gondolkoztam múltkor, hogy mondtad, hogy habtest, hogy ilyen purhab, nem? Na igen.
2: Hát igen, tehát, hogy ez a mostában nagyon felkapott, van ilyen szuflé palacsinta, nem tudom, hogy tudod-e, hogy van egy hely, nem fogom kimondani a nevét, mert reklám lenne. De hogy ilyen, az ilyen lötyis, ilyen felfújt, ilyen habszerű palacsinta, nincs ez meg neked? Megmutatom képet.
3: Te mondtattál valami ilyesmit.
2: Na, amit egyszer mutattam, igen. Na, olyan.
3: De tegnap mondtam a Lackónak, mert így beszélgettünk arról, hogy mi a helyzet a Dunával, meg ilyesmi, hogy most azt csinálják, hogy ilyen nehéz dolgokat raknak a Dunába. Szóval, Lackó!
2: Esetleg, ha ráérnél, akkor szerintem Paksal örömmel láttak.
3: Ne, de jó fej volt, nagyon jó fej volt. Nagyon éltük a tegnapi strandolást, tényleg tök jó élmény volt, de mit kezdtem el? Ja, hogy olyanok voltak a hallgatói, mint a kacsák, én így tökre élveztem. Én voltam a kenyérmorzsa, meg a zsömledarabkák, amit nem szabad ugye bedobni. Ott voltam a mikrofonnal, jött a kérdés ajándékokért, és mindenki követett a vízben.
2: Ja, de azt hittem, hogy az van, hogy bekaptak, de mindegy, szóval, hogy...
3: Nem, mikrofon volt nálam, de ez nem egy finom áthallás. Nagyon jó volt, tényleg én még ennyire nem élveztem strandos kitelepülést, és ez többnyire annak volt köszönhető, hogy az emberek jó arcok voltak. Volt egy játék, amiben nem annyira hittem. Az, amikor ott a helyszínen elindítottunk slágereket, és akkor a hallgatóknak kellett folytatniuk. És képzeld el, nem hogy tudták, hanem 5-ből 4-en hangnemben, tempóban és dallamban ott voltak.
2: Jó, hát azt nem mondtuk meg, hát az meglepetés, hogy a kórus találkozó tagjai kint strandoltak a Brigécióban.
3: Ja, hát nem. És a másik kedvencem volt egy Majka dal, a 90-es években mindenki táncolt, az is ment, és egy hölgy odaúszott, és elénekelte, és utána mondta, hogy ja, egyébként ő is ózdi. Mondom, jó, oké. Okay. Ja, egyébként a Majka az osztálytársa volt. Mondom, igen, akkor a Majka járt iskolába? És akkor kérdeztem, hogy ő azért befejezte, ugye? És igen, ő befejezte.
2: És nem mesélt róla, hogy milyen volt még annó gyerekkorában?
3: Nem, úszott a nyereményért.
2: Ja, értem.
3: De tényleg nagyon-nagyon nagy találkozások voltak tegnap. Még egy kedvenc élmény, ezt elmesélem, képzeld el, jártam rendszeresen jékásáért. És egy olyan büfében vettem át mindig a jékását, remélem ők is hallgatnak minket, ahol akármi volt, akárhányszor odaértem, nem volt semmi sor, de a hölgy, aki felszolgált, ő soha nem ért rá. Bocsánat, egy kis türelmet kérek. És mindig csinált valamit. De nem keveset, egy ilyen 3-4 percet minimum. Majd utána úgy rám nézett, és akkor kérdezte, hogy mit kérek. És kikértem a jégkásomat, és ugye a harmadik körnél így nézi, Forrás Rádió, látja a pólómon, Forrás Rádió, hogy nincsenek ajándék cuccaik. És mondom, hogy de vannak. Hát és akkor nem hozná le valamit. És akkor vittem nekik ajándékba egy tollat, és így rám néz a hölgy, ütőtáska nincs. Mondom, nincs.
2: Tehát ezek szerint hallgat minket. Pontosan tudta, hogy mivel érkezünk, látod?
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Riddle Ádám. Ha ez a sláger egy autó lenne, a piros lámpánál is padlógás.

Getta, Becky Hill és Ella Henderson közöse a Crazy What Love Can Do, ez volt itt a Forrás Rádióban. A következő kérés pedig Robi-é lesz, aki szeretné küldeni párjának Taylor Swift-től az Uplight-ot, mert hát nagyon nagy rajongója Taylor Swiftnek, és azt üzeni neki, hogy szeretlek, nem sokára hazaérek.

Sam Smith és Kim Petras közöse az Unholy zárja ezt az órát, mert most át kell adnom a mikrofont Pistinek, hogy el tudja mondani a híreket, információkat. Addig is várom a dalkéréseiteket, hiszen egészen egy óráig itt leszek veletek, és hogyha elkülditek a 0620-9798-95-ös számra, akkor én mindenképpen le fogom játszani nektek. Most tehát jönnek akkor a hírek, a folytatásban pedig majd megyünk tovább Madonna és Sabrina Carpenter közösével. Mutatom!

0: szombat este 8-tól 10-ig DJ Hubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Panellakásban él? A Komód bútorüzletek csapata jól ismeri a kisebb lakások adottságait. A bútorokat úgy tervezzük meg, hogy az utolsó centimétert is kihasználjuk. Tatabányán már minden tizedik panellakásban Komód bútor található. Komód bútorüzletek. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délelőtt 11 óra lesz. Jó napot kívánok, szép vasárnapot. Közel 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamosenergia hálózat fejlesztésére. Díjakat adtak át Tatán. Új, több poszton bevethető védőt igazolt az Arzenál. Jövök már is a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, én pedig Szabó István vagyok. Közel 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamosenergia hálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére. Az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszköze keretében közölte a gazdasági és energetikai miniszter szombaton Facebook oldalán. Kapitány István kiemelte, a Magyar Fejlesztési Bank aláírta mind az 5 támogatási szerződést a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel, a teljes támogatási keretösszeget pedig a kormány már átutalta az MFP részére. Tataváros önkormányzata és a Tatai Városkapu Közhasznú ZRT szervezésében idén is a Kossuth téren szervezték meg az államalapító Szent István király tiszteletére rendezett ünnepséget augusztus 20-án. Az eseményen ebben az esztendőben is átadták az önkormányzat képviselőtestülete által adományozott városi kitüntetéseket. Díjat kapott dr. Fehérvári Gézáné, Skoflek Katalin, Schmidt Mónika, Kovács Attila, Rót Balázs, Orbán Dezső és Osgyáni Zsuzsanna. Díszpolgári címet kapott ifjabb dr. Rabár Ferenc és Laborsz György Péter. Készül a kormányzati előterjesztés a 2017 óta bezárt budapesti planetárium jövőjéről, közölte a Facebook oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közösségi oldalán azt írta, hogy a közlekedési és beruházási minisztérium és a tudományos és technológiai minisztérium munkatársaival közösen dolgoznak az előterjesztésen. A javaslat véglegesítése előtt azonban még több szakmai, műszaki és pénzügyi kérdést kell tisztázni. Például az épületet és a technológiát csak felújítsák, vagy teljesen új legyen. És végezetül sport, az angol labdarúgó bajnokságban címvédő Arzenál bejelentette a válogatott védő Ezri Konszá szerződtetését. A londoni klub pénteki közleménye szerint hosszú távú megállapodást kötött a 28 éves futballistával, aki 2019 óta az Aston Villát erősítette, amellyel az előző szezonban Európa Ligát nyert. Konszá több mint 200 Premier League mérkőzést játszott a Birminghami gárda színeiben. Az elmúlt években a pontvadászat egyik legjobb védője volt, aki belül és a szélen is kiváló teljesítményre képes. A futballistáért sajtóhírek szerint több mint 50 millió fontot fizetett a klub, és a 15-ös messzámot viseli majd az Arzenában.
0: Időjárás.
1: Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhol alakulhat ki a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor. Az északi a szél élénk és erős lesz.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép napot, sziasztok! Pisti, köszi szépen a híreket, információkat. És itt egy újabb óra, ahol a ti kéréseitek fognak teljesülni. Már persze, hogyha dalról van szó, és hogyha elkülditek a 0620-978-978 5-ös számra. Most megyünk tovább Madonna és Sabrina Carpenter újdonságával. Szól tőlük a Bring Your Love, ez pedig a...

Purple Disco Machine és Az Diszköze a Beat of Your Heart, ezt volt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. A folytatásban pedig megyünk tovább Dessel, hiszen Tomi a haveroknak szeretné küldeni tőle a kis balút.

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig Minellitől szólt a Heart Instructions. Most pedig menjünk tovább egy újabb dalkéréssel. Berni Nagy Igmándról írt nekünk, aki a nagymamáját és a nagypapáját szeretné köszönteni házassági évfordulójuk alkalmából a Golden című számmal. Mi is nagyon-nagyon sok boldogságot kívánunk nekik, és akkor szóljon a Country.

0: Tessa, Who's Laughing Now? Ezt volt itt a Forrás Rádióban. Meg most jön egy kis Buenos Morgan visszatekintő. Ezen a héten beszélgettünk Rolanddal és Ádival a hónajakról és a lábfejekről is. Ebbe hallgatunk most bele.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Csatlakozott hozzánk Andi.
3: Sziasztok.
2: Jó reggelt. Figyelj csak, egy gyors kérdés, még mielőtt itt ráklanyarodunk.
4: Nem lesz az
2: a témánkra. Lehet, hogy nem. Felvetődött itt köztünk némi nemű vita.
3: Igen.
4: Kérlek pontosan.
3: Én nekem kell dönteni ebben a vitában, remélem nem.
4: Pontosan tovább.
2: Mondjuk úgy, hogy kíváncsiak vagyunk a véleményedre. Szerinted melyik lehet szebb? Egy női lábfej, vagy egy női hónaj?
3: Szerintem a lábfej.
4: Dehogy is. Na várjál, messzebb.
3: Rá vagy izgulva a hónaj?
4: Nem.
2: Hónajfetisiszta.
4: Úgy éreztem, hogy a Roland ezt ki fogja csavarni.
2: Hogy ki mit csavar ki, ezt hagyjuk, de hogy nem.
4: Ja, abszolút.
3: Pedig én nem szeretem a lábakat, tehát ezt tegyük hozzá.
4: Én sem. Innen indultunk ki.
3: De mégis ezt mondom.
4: De várjál, ezt ugye megbeszéljük, csak ha már ki mit csavar ki. Nektek is megvan a strandon? Megfigyeltem, és a Niki is ilyen. Ez a fürdőruha kicsavaró, tehát kijön a vízből, és egyből ilyen mellcsavarás zajlik.
3: Hát igen, mert
4: de közben... látványosan kell? Mindenki előtt?
3: Hogy... Másképp, hogy
4: hello.
3: Csinálod?
4: Nem lehet ezt egy nagy öleléssel, hogy akkor kinyomod, vagy valakit megölelsz, vagy szívószállal kiszopogatod, vagy kicsurog, vagy nem tudod.
2: Ezt mindenki magának csinálja, vagy olyan, mint hogy a lányok együtt járnak WC-re, hogy egymásnak kinyomogatják.
4: Töfi,
3: olyan
4: töfi.
3: Olyan nincsen. Ezt mindenki magának csinálja, de látod, így is zavarja az embereket. Tehát, hogy...
2: hát, de hogyha egyébként az lenne, hogy a lányok egymásnak csinálják.
3: De tudom, miért zavarja.
2: Akkor az már egyből nem zavarna, ugye?
4: De azt nem értem én, hogy mi se csináljuk azt, hogy kijövünk és
2: összeszorítjuk a... Akkor kinyomogatjuk a...
4: Csak a vizet persze.
2: Hát de csináld, figyelj! De
3: azért, mert nektek nincs benne, ami felszívja a vizet. Szerintem.
4: Hát és nem lehet ezt olyan anyagból gyártani, hogy nekem elnyomkodni?
2: Pedig nem vagyok nagyobbnak tűnne. Hát
3: az, amiben
2: lenne.
3: Nincsen plusz betét, abban nem kell.
4: De, mi van,
3: de amiben van plusz betét, az azért...
4: Mi lenne, ahogy hagynád?
3: Hát nehezebben száradna meg.
4: És?
3: Meg az ott olyan, nem tudom, de ez szerintem már ilyen ösztönösen ők
4: még. Visszakanyarodok, de igen, szerintem, hogy nincs
2: amúgy
4: is rajtad olyan, akkor is,
2: hogy kinyomkodod. De hogy érted, hogy ezt hogy megfigyelted? De nem tudom, mennyiszer voltam meg
4: a medencéből, és nem.
2: Ja, és egy
4: ilyen narancs facsarás.
3: Hát meg azért maradjunk annyiban, hogyha a Niki csinálja, az elég látványos.
2: Mi ez az ön töfi-töfi? Arra gondolsz?
4: Hát nagyjából ez történik, igen.
2: Autó töfi-töfi.
4: Na, én is kedvet kapok, hogy a saját vagy. Vagy a lackói. Na.
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I. és Roland és Rédl Ádám.

0: Szia, és a Together után megyünk is tovább egy újabb dalkéréssel, ami nem másé, mint Mónikáé. Ő szeretné meghallgatni The Weeknd és Ariana Grande közösét, ez pedig nem más, mint a Save Your Tears, már indul is.
1: Please welcome The Weeknd!
2: Hey, how's it going? This is Abel.

Harris, Justin Timberlake és Halsey közöse a Stay With Me, ezt szólt itt a Forrás Rádióban. És van még egy icipici időtök arra, hogy dalt kérjetek tőlem, ezt pedig továbbra is megtehetitek a 0620 978 98 85-ös számon, jöhet SMS meg Viber üzenet, és természetesen elértek Messengeren is. Most átadom a mikrofont Szabó Istvánnak, hiszen elértünk az óra végéhez, jönnek a hírek, információk, a következő órát pedig ez a dal indítja majd.

0: hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgést. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolunk nálunk a bulira. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
3: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva déli 12 óra, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket a déli harangszó előtt. Baktériumok jelenlétét mutatták ki a Lidl proteines csokoládé ízű pudingjában. Csónakokkal mentették ki autósok tucatjait New Jersey államban. Jól szerepeltek a TSC tatabányai atlétái. Jövök már is a részletekkel, ezek a hírek, a Forrás Rádió mikrofonja mögött Szabó István. Baktériumok jelenlétét mutatták ki a Lidl proteines csokoládé ízű pudingjában, ezért megkezdték a termék forgalomból történő kivonását és visszahívását a fogyasztóktól, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság vasárnap közleményben az MTI-vel. A baktérium, illetve az általa termelt toxinok fogyasztása hányással, hasmenéssel, hasi fájdalmakkal és egyéb emésztőrendszeri tünetekkel járó megbetegedéseket okozhat. A fertőzés általában enyhe és rövid lefolyású, azonban csecsemők, idősek, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű vagy egyéb okból veszélyeztetett személyek esetében súlyosabb lefolyás is előfordulhat. Csónakokkal mentették ki autósok tucatjait a heves esőzések miatt elárasztott útról az amerikai New Jersey államban. Jersey City polgármesterének közleménye szerint a térséget csütörtökön elérő viharzóna villámáradást okozott, amelynek nyomán 69 autókba rekedt embert helyeztek biztonságba a mentőegységek. A vihar áthaladt New Yorkhoz közeli tengerparti területeken, ahol komoly anyagi károkat okozott, illetve népszerű nyaralóhelyeket érintett. Nassau megyében vészhelyzetet hirdettek. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt újabb azonnali vízszintemelési munkálatokról döntöttek Romániában. Az Országos Veszélyhelyzeti Bizottság tagjai a Csernavodai erőmű újraindítását és a folyamatos működését lehetővé tevő hűtővízellátás érdekében, közölte a bukaresti kormány. Az öreg Duna medrében újabb fenékküszöböt építenek Csernavodánál, amely a víz egy részét a Duna Fekete-tenger csatorna, illetve az erőmű hűtőrendszere felé tereli. És végezetül sport, Veszprémben rendezték meg az atléták egyéni csúcsok versenye elnevezésű eseményét. A rendezvényen természetesen ott voltak a TSC tatabányai atlétái is, akik remekül teljesítettek, számolt be róla a kemma.hu oldal. Madarász Panka stílszerűen egyéni csúccsal megnyerte a női 1500 méteres síkfutást, ugyanitt Somogyi Borka a második helyen végzett, szintén új egyéni csúcsot elérve. Gerecs Daisy ugyanebben a számban negyedik lett. A női 400 méteren Lőrinc Letícia szintén egyéni legjobbjával lett negyedik, Osai Luca 200 méteren az ötödik helyen ért célba, míg Beke Kornél ugyancsak egyéni csúccsal a kilencedik helyen végzett 800 méteren. A versenyzők edzője Reichnach Ferenc elégedett lehet az érmes helyezések, illetve a 4 egyéni rekord, valamint a kiemelkedő eredmények miatt.
0: Időjárás.
1: Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhol alakulhat ki a megnövekvő komoly felhőkből futó zápor, az északi a szél élénk és erős lesz.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Szép délutánt kívánok, Pisti, neked pedig természetesen köszi a híreket, információkat. Ez az utolsó óra, amiben dalt tudtok tőlem kérni, és azt sem már olyan sokáig, úgyhogy ha eddig még nem tettétek meg, akkor mindenképpen tegyétek meg. 0620 978 97 85-ös. Megyünk most tovább a Swiss Disco és Tonzendai közösével, ez a Hideaway.

Dr. Bérás és a Mango Rice közöse, az éjjel ott várok rád, Hesszolt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk, most pedig megyünk tovább egy újabb kéréssel. Beatrix írt nekünk, aki a 4 éves unokaöccsét szeretné születésnapja alkalmából köszönteni, azt írja, hogy augusztus 17-én volt neki a szülinapja, és most fogják köszönteni. És hát rajtunk keresztül pedig egy dallal szeretnék köszönteni, ez pedig nem más, mint a Zootropolis 2-nek a betétdala, ami nem más, mint Shakirától a Zoo.

Ez a Bandidosztól szólt a Tequila itt a Forrás Rádióban. A következő dalkérés pedig nem másé, mint Lászlóé, aki a One Republic-tól szeretné meghallgatni az I Ain't Worried című dalt. Már indítom is.

0: szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Augusztusban is folytatódik az Erődfest program sorozata a Monostori Erődben és a Csillagerődben. Játék a kastélyban, szeretőből egy is sok, de rongyos élet, a padlás. Ne maradj le a legjobb helyekről! Keress rá most a jegymester felületén! A te nyarad, a te erődöd!
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

hallod, akkor jó az ízlésed. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: Kor és Rita Ora közöse a Drinkin, ez volt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. És most akkor jön egy kis Buenos Morgan visszatekintő a folytatásban. Ádi és Roland beszélgettek a szaunázásról is, ebbe hallgatunk most bele.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Tegnap, amikor már jól elvégeztem minden feladatomat, úgy gondoltam, hogy egy órácskára kipróbálom az újonnan megépült szaunát a kedvenc helyemen. Ugye az történt, hogy tavaly leégett, erről meséltem itt a műsorban. Röpke egy év alatt sikerült felépíteni egy elég komoly stábnak ezt a szaunát, hogy elkészüljön. Egy év. Kipróbáltam tegnap. Néztem, hogy miért csak az egyik megy a kettőből. Mesélték, hogy hát ez az apró hiba történt, hogy a másikban elfelejtettek az asztalosok egy keresztlécet rakni a pad alá, így az egyik vendég alatt leszakadt az első napon.
3: Az ilyen beűz az anap. Júj, na ez a ciki látod.
2: Egy év, érted?
3: Ez egy a ciki. Munka. Figyelj, nekem egyik osztály, erről szintén kivis sztori, szalagavató főpróba, és az egyik osztálytársam alatt szakadt le a dobogó. Még hál' Istennek nem élőben a szalagavató, hanem a főpróbán. És egyszer csak így azt láttuk, hogy hol a Laci? A Laci lá, valahol lent van.
2: És nagy darab volt a Laci?
3: Igen.
2: Akkor ezt megkapta egy idén keresztül, mert nálunk a szalagavatón volt egy ilyen, amikor vendégszalagavatóztam, mindegyében most nem megyek bele, volt egy nagy darab srác, és a körpozíciónál ő dőlt el, és dőlt az egész, mint a Domino Day.
3: Jaj, de hát egyébként ott csak és kizárólag nyilván a dobogó lehetett a hibásnak.
2: Persze,
3: tegyük,
2: persze.
3: Tegyük gyorsan hozzá.
2: Na, Amerikában egyébként pert nyer ezzel.
3: Ha, látod?
2: De csak rossz országban született.
3: Több mint 20 év után adsz egy jó ötletet. Na, nézem közben, mi a helyzet az utakon, semmi.
2: Jó, köszönöm szépen. Mondjak egy érdekes tényt. Megtudtam, hogy mennyit görget egy átlagos ember Facebookon, meg social media, meg ilyeneken egy nap.
3: Túl sokat.
2: Na, de van tipped?
3: De hogy időben?
2: Mi határoz meg, amiben neked logikus.
3: Magyar, vagy ez egy nemzetközi?
2: Átlag.
3: Vagy... Átlag.
2: De magyarra is igaz.
3: Aha. 2 óra 10 perc.
2: 93 métert. Az milyen hüvelykujj munka?
3: Az pont 2 óra 10 perc.
2: 93 métert görgetsz egy nap a hüvelykujjaddal.
3: Új torna.
2: Ez itt szabadságszobor.
3: Ez.
2: Nagyon jó, nem?
3: Mi magyarok jók vagyunk újjazásban. A magyarán.
1: Buenos Morgan! Minden hét

James Arthur és a Say You Won't Let Go, ezt szólt itt a Forrás Rádióban, Lukas Reiner a remix változatában. A folytatásban pedig jön az utolsó dalkérés, ami Sylvie. Sziasztok, Pocónak szeretnék küldeni egy pörgős számot, rátok bízom a választást, üzenem neki, csodásan éreztem magam tegnap, és nagyon szeretem. Nos, az én választásom Rehab és az All My Life, remélem tetszik. All my life.

0: Farukó és a Pepász fogja zárni ezt az órát, és az én búcsúmat is, hiszen most el kell köszönnöm tőletek, mert lejárt a műsoridőm, de maradjatok velünk a folytatásban is, hiszen jön hamarosan a Komáromi Krónika, utána pedig Íj és Solanda a Zicserrel. Egészen idáig a mikrofon mögött pedig Hittaler Andreát hallottátok. Köszi szépen, hogy itt voltatok velem, és hogy ilyen aktívak voltatok, és megbombáztatok dalkérésekkel. Nagyon szép további délutánt kívánok nektek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!
1: Buenos morgen!
2: Buenos morgen!
1: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Íj és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Az ikonikus goodies-ek megérkeztek Tatára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harapj rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Tatán.
1: Ez reklám volt. Komáromi Krónika. Komárom és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
4: Pontban 1 óra van, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. Jelentős vasúti fejlesztés valósulhat meg Komárom térségében. Futóverseny volt Koppánymonostoron. Rendhagyó rendezvényre kerül sor augusztus 24-én a Rüdiger tónál. Már is mondom a részleteket, ezek a Komáromi Krónika hírei, minden Komárom. Jövök a részletekkel. A Forrás Rádió mikrofonjánál Szabó István. Jelentős vasúti fejlesztés valósulhat meg Komárom térségében a győri fővonalon. Eredményesen lezárult ugyanis az Almás Füzitő és Komárom közötti vasúti szakasz átépítésére kiírt kivitelezési tender. A beruházásnak köszönhetően a Budapest-Győr fővonal érintett szakaszán a jelenlegi 120 km/órás sebesség helyett akár 160 km/órával is közlekedhetnek majd a vonatok. A hírt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Sok száz futó és 3 táv meg fantasztikus hangulat. Ilyen volt a 29. fenyves futás Koppánymonostoron. Augusztus 20-án ismét benépesült tehát a Koppánymonostori fenyves. Ovisok, fiatalok, felnőttek és idősebbek egyaránt rajthoz álltak. Komárom egyik legnépszerűbb és legnagyobb hagyományokkal rendelkező sporteseményén. A legkisebbek 200 méteren, míg a nagyobbak és rutinosabb futók 3,2, illetve 13,2 kilométeren mérhették össze kitartásukat. A legjobbak meg érdemelt díjaikat is átvehették. Rendhagyó rendezvényre kerül sor augusztus 24-én, azaz holnap hétfőn a Rüdiger tónál, ahol első alkalommal szervezi meg a Komáromi Kulturális Kft. És a Komáromi Horgász és Környezetvédő Egyesület a Rüdiger tavi kis tudós estet, írja komárom.hu. Az érdeklődőket este 19 órától Szecsődi György, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület komáromi munkatársa madárgyűrűzéssel várja, majd 20 órától Mészáros Ádám okleveles hidrobiológus egy esti képzésre hívja a kicsiket és nagyokat. A rendezvény zárásaként egy videót is levetítenek, amelyen keresztül a vízimadarak védelmével is megismerkedhetnek a vendégek. Az est fő attrakciója az lesz, amikor Mészáros Ádámmal egy fehér lepedőt feszítenek ki, amelyet megvilágítanak, így a fényre érkező lepkéket és pillangókat testközelből vizsgálhatják meg a gyerekek. Kérik a lurkókat, hogy elemlámpát és pokrócot mindenképp vigyenek magukkal, hívta fel a figyelmet a kulturális programszervező. A szervezők egy piknikasztallal is készülnek, így a tóparton egy kis vendéglátással is várják a résztvevőket. És kedves hallgatók, ezek voltak a Komáromi Krónika hírei, köszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kívánok, ahogyan ránézek az órámra, kevesebb mint 1 óra is újra találkozunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja.
5: Kész csók a hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak. Már is kezdődik a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja. A sportvilág aktualitásaival és persze a jobbnál jobb slágerekkel 5 órán keresztül Offenbachel indulunk, ez már is az Over You. A mikrofonnál már Íj és Solan.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled.

Két mérkőzéssel készült a héten az Esztergomi női kézilabda csapat. Ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. A MOL Esztergom gárdája előbb a Váccal, majd pedig a Dunaszerda hellyel mérte össze erejét, és hát most már nagyon-nagyon közel van a bajnoki nyitány, ugyanis szeptember 5-én az első fordulóban Vácon lépnek pályára Ele Gábor tanítványai délután 5 órától, vagyis a hét közi edzőmérkőzés megismétlődik. Egyébként ezt az edző meccset 6 góllal 33-27-re az esztergomiak nyerték. Én azt gondolom, hogy a szurkolók maximálisan elégedettek lennének ezzel a végeredménnyel az első fordulót követően is. Stray Kids és a This and That, egy nagyon klassz újdonság. Ezzel megyünk tovább itt és most az Itzerben. This and that.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, egy hatalmas kedvenc, Shakira és a Zoo, ugyebár ez egy népszerű rajzfilmnek a betétdala, az Utópia 2-nek. A folytatásban is egy igazi díva érkezik, Nováris Dua Lipa, ez pedig a Houdini, itt az Itzerben.

Férfi labdarúgó magyar kupa küzdelmei, ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. A Dorog morra, míg a Komárom együttese Ugodra látogat, kezdés mindkét esetben fél öttől, nálunk pedig már is jön a hát.

0: Az ittszer első órájának, ez pedig azt jelenti, hogy most gyorsan átadom a helyem. Jönnek a legfrissebb hírek, információk, utána azonban visszatérek, mégpedig állok, és Kylie Minogue közös slágerével. Ez lesz a Last Night I Dreamed I Fell in Love.
1: Amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
2: Ez a Beat.
1: Ez a Beat.
2: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
1: 3-tól 5-ig.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Teljesen felújított beltér, impozáns álomterasz, koktélok, pizzák, garantált hangulat, és te! Szeptember 4-én Szőnyben, a Bor ünnepen este 8-tól Magna Cum Laude koncert. Ezután a Louis rendezvényházban Fortuna Funkies, Dan von Schulzzal, Ötvössel és Bagóval. Ötvössel és Bagóval. Előzenekar a Six Notes. A Six Notes. Szeptember 4. Szőny. Louis rendezvényház. Regisztrálj, megéri! www.louisrendezvényház.hu.
3: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz 2 óra, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legnagyobb vasútvonala. Több mint 30-an vettek részt a Csekketó medrének megtisztításában. Elek Gábor vezetőedző szerint 3 győzelemmel kellene rajtolnia a MOL Esztergom csapatának. Jövök már is a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofon mögött Szabó Istvánt hallják. Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legnagyobb potenciálú vasútvonal, a Budapest-Fót-Veresegyház-Őrbottyán-Vác vasútvonal, írta Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az uniós kohéziós alapból 174 milliárd forint értékben 2030-ra korszerű elővárosi vonal jöhet létre gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, akadálymentes peronokkal. Több mint 30-an vettek részt a Csekketó medrének és környékének megtisztításában Tatán. Közel 30 köbméter vas hulladékot sikerült eltávolítani a tóból. A résztvevők a tó környékét is megtisztították, a munkálatok során sok szemetet is gyűjtöttek. A kezdeményezés célja az volt, hogy rendezettebbé és tisztábbá tegyék a Csekketó környezetét. Több 100 000 tonna marhahús vámmentes behozataláról szóló megállapodást jelentett be Donald Trump amerikai elnök. Az elnök közösségi oldalán megjelent bejegyzése szerint a megállapodás lehetővé teszi a következő 90 napos időszakban akár 300 tonna darált marhahús vámmentes behozatalát, annak érdekében, hogy rövid távon csökkenjen az amerikaiak számára fontos termék fogyasztójára, miközben időt ad az amerikai állattenyésztőknek a belföldi szarvasmarha állomány növelésére. Donald Trump szerint az egyesség értelmében a vámmentesen érkező tétel a jelenlegi piaci árnál 25%-kal lesz olcsóbb a vásárlók számára. És végezetül sport, Elek Gábor vezetőedző szerint 3 győzelemmel kellene rajtolnia a MOL Esztergom csapatának a női kézilabda NB1-ben. A sportágban már szállóigévé vált Elek mondása, miszerint a szezon elején semmit nem lehet nyerni, de könnyen sokat lehet veszíteni. Vagyis már az őszi rajtot követően élesnek kell lenni a váratlan pontvesztések elkerülése érdekében. Mint rávilágított, ezúttal sem lesz könnyű dolguk, mert az új idény első válogatott szünetét megelőzően 2 hét múlva a Vác vendégei lesznek, majd a Moson-Magyaróvárt és a Vasast fogadják.
0: Időjárás.
1: Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhol alakulhat ki a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor. Az északi a szél élénk és erős lesz.
0: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: Hello, drága forrás hallgatók! Robok tovább a Zicserre, ahogy ígértem, kezdésként jön Alok és Kylie Minogue közös lágere a mikrofonnál, így

Két mérkőzést rendeznek ma a labdarúgó NB1-ben, ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Az OTP Bank Ligában ma a Kisvárda a Debrecent fogadja a keleti rangadón, míg nyugaton az Etol Zalaegerszeget látja vendégül. Kezdés mindkét esetben 17:30-kor. Nálunk Ducsi énekel, ez az Anxiety.

0: hatalomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
2: További részletek Carnet Ford Top Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

Hosszú kihagyás vár Sön Szabolcsra, ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. A győri Eto labdarúgója megerősítette, hogy kereszt szalag sérülés miatt hosszú időre kidőlt. A Riga elleni mérkőzésen elszakadt a kereszt szalagja a támadónak, hétfőn megműtik, és abban bízik a játékos, hogy minél előbb vissza tud térni. Minden esetre könnyen elképzelhető, hogy nemhogy hetekben, hanem inkább hónapokban kell majd mérni a távol létét, amíg nem tud pályára lépni. Nálunk percekben mérjük, például a slágerek hosszát, úgyhogy 2 perc, 36 másodpercben érkezik. Álvaro Soler, ez már is a Con Calma.

0: voltam.
1: Soha többé nem látok a klubban. Ne legyetek útban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kusavrúcsok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsik ételegen vannak. Basza meg a propaganda. Mi a f***t csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van engem, akkor szabadni járnak. Érdekes, hogy átmaguknál nem tartanak. Razzi

Ez volt a Holdon Me, egy tavalyi sláger, és maradunk dátum szerint 2025-ben. Egy nagyon klassz feldolgozást pörgetek nektek. The Superman Lovers és a One Republic, így együtt ebből született a Starlight. Ez jön már is, itt az Itzer.

0: Vége az Itzer második órájának, ez a Forrás Rádió mindig veled, ismételten jönnek a legfrissebb hírek, információk, utána azonban még visszatérek, hiszen ne feledjétek, ez itt a Forrás Rádió sportmagazinja, az Itzer egészen este 6-ig, David Gattával indulunk már is, illetve a hírek után, ez lesz majd az I Don't Wanna Wait.
1: Reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Íj és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Augusztusban is folytatódik az Erődfest program sorozata a Monostori Erődben és a Csillagerődben. Játék a kastélyban, szeretőből egy is sok, de rongyos élet, a padlás. Ne maradj le a legjobb helyekről! Keresd rá most a jegymester felületén! A te nyarad, a te erődöd!
1: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: 3:03, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép délutánt és szép vasárnapot. Közel 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamos energiahálózat fejlesztésére. Díjakat adtak át Tatán, új több poszton bevethető védőt igazolt az Arzenál labdarúgó csapata. Jövök már is a részletekkel, ezek a hírek a Forrás Rádió mikrofonja mögött, Szabó István. Közel 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamos energiahálózat fejlesztésére és okos mérők telepítésére az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszköze keretében, közölte a gazdasági és energetikai miniszter szombaton Facebook oldalán. Kapitány István kiemelte, a Magyar Fejlesztési Bank aláírta mind az 5 támogatási szerződést a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel, a teljes támogatási keretösszeget pedig a kormány már átutalta az MFB részére. Tataváros önkormányzata és a Tatai Városkapu Közhasznú ZRT szervezésében idén is a Kossuth téren szervezték meg az államalapító Szent István király tiszteletére rendezett ünnepséget augusztus 20-án. Az eseményen ebben az esztendőben is átadták az önkormányzat képviselőtestülete által adományozott városi kitüntetéseket. Díjat kapott dr. Fehérvári Gézáné, Skoflek Katalin, Schmidt Mónika, Kovács Attila, Rót Balázs, Orbán Dezső és Osgyáni Zsuzsanna. Díszpolgári címet kapott ifjabb dr. Rabár Ferenc és Laborsz György Péter. Készül a kormányzati előterjesztés a 2017 óta bezárt budapesti planetárium jövőjéről, közölte Facebook oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közösségi oldalán azt írta, hogy a közlekedési és beruházási minisztérium és a tudományos és technológiai minisztérium munkatársaival közösen dolgoznak az előterjesztésen. A javaslat véglegesítése előtt azonban még több szakmai, műszaki és pénzügyi kérdést kell tisztázni. Például az épületet és a technológiát csak felújítsák, vagy teljesen új legyen. És végezetül sport, az angol labdarúgó bajnokságban címvédő Arzenál bejelentette a válogatott védő Ezri Konszá szerződtetését. A londoni klub pénteki közleménye szerint hosszú távú megállapodást kötött a 28 éves futballistával, aki 2019 óta az Aston Villát erősítette, amellyel az előző szezonban Európa Ligát nyert. Konszá több mint 200 Premier League mérkőzést játszott a Birminghami gárda színeiben. Az elmúlt években a pontvadászat egyik legjobb védője volt, aki belül és a szélen is kiváló teljesítményre képes. A futballistáért sajtóhírek szerint több mint 50 millió fontot fizetett a klub, és a 15-ös messzámot viseli majd az Arzenában.
0: Időjárás.
1: Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhol alakulhat ki a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor. Az északi a szél élénk és erős lesz.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: Ragyogóan szép délutánt mindenkinek, sziasztok! Robog tovább a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja. Hozom még mindig a sportvilág aktualitásait, és persze a jobbnál jobb slágereket. Ebben az órában, ahogy ígértem, David Gettával indulunk. Ez már is az I Don't Wanna Wait, a mikrofonnál és

együttműködik a Bayern München és az NHL. Ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. A német élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő Bayern München együttműködési megállapodást kötött az észak-amerikai profi jégkorong ligával. Az együttműködés célja az NHL németországi fejlődésének támogatása, miközben ezzel párhuzamosan erősítenék a Bayern München észak-amerikai jelenlétét is. A két sportág óriási szurkoló táborait összekapcsolva számos közös programmal szeretnék közelebb hozni egymáshoz a futball, illetve a jégkorong rajongóit. Első hallásra talán furcsának tűnik, minden esetre szerintem van benne fantázia, csak úgy, mint a következő slágerben, ez már is a Show Me Love.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkold! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyaghegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Panellakásban él? A Komód bútorüzletek csapata jól ismeri a kisebb lakások adottságait. A bútorokat úgy tervezzük meg, hogy az utolsó centimétert is kihasználjuk. Tatabányán már minden tizedik panellakásban Komód bútor található. Komód bútorüzletek. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a Forrás Rádió, mindig veled. Lost Frequencies és James Blunt álltak össze még 2018-ban. Na ebből született meg az a sláger, amit hallottatok az elmúlt percekben. Ez volt a Melody. A folytatásban pedig nincs megállás, jön egy 2025-ös kedvenc. Ez a Vasuka.

Előkelő helyen a Premier League játékosai között Szoboszlai Dominik. Ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Mostanában rákaptak Angliában a különböző lapok arra, hogy megpróbálják az angol liga legjobb játékosait rangsorolni. A The Athletic rangsorában Szoboszlai Dominik a 8. helyen zárt, míg az ESPN különböző szempontok alapján különböző csoportokba helyezte be az oldal szerint a Premier League 50 legjobb futballistáját. Szoboszlai Dominikot a szupersztárok utáni mezőnybe tették. Az ESPN szerint a magyar középpályás a Premier League 12. legjobb futballistája. Hát a 8-ból meg a 12-ből akkor mondjuk átlagban kijön egy 10. helyezés. Én azt gondolom, hogy az igencsak előkelő egy Premier League vonatkozásában. Rehab és az In My Head, ez pedig már is a folytatás itt az Itzerben.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, ennyi volt az ICER harmadik órája, ismételten jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig kezdjük a következő 60 percet mondjuk egy jó kis kávézással. Sabrina Carpenter érkezik majd, és az Espresso.

0: akkor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
3: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Telik múlik az idő, 3 perces délután 4 óra lesz, üdvözlöm Önöket, szép délutánt. Baktériumok jelenlétét mutatták ki a Lidl proteines csokoládé ízű pudingjában. Csónakokkal mentették ki autósok tucatjait New Jersey államban. Jól szerepeltek a TSC tatabányai atlétái. Én Szabó István vagyok, ezek a Forrás Rádió hírei. Jönnek a részletek. Baktériumok jelenlétét mutatták ki a Lidl proteines csokoládé ízű pudingjában, ezért megkezdték a termék forgalomból történő kivonását és visszahívását a fogyasztóktól, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság vasárnap közleményben az MTI-vel. A baktérium, illetve az általa termelt toxinok fogyasztása hányással, hasmenéssel, hasi fájdalmakkal és egyéb emésztőrendszeri tünetekkel járó megbetegedéseket okozhat. A fertőzés általában enyhe és rövid lefolyású, azonban csecsemők, idősek, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű vagy egyéb okból veszélyeztetett személyek esetében súlyosabb lefolyás is előfordulhat. Csónakokkal mentették ki autósok tucatjait a heves esőzések miatt elárasztott útról az amerikai New Jersey államban. Jersey City polgármesterének közleménye szerint a térséget csütörtökön elérő viharzóna villámáradást okozott, amelynek nyomán 69 autókba rekedt embert helyeztek biztonságba a mentőegységek. A vihar áthaladt New Yorkhoz közeli tengerparti területeken, ahol komoly anyagi károkat okozott, illetve népszerű nyaralóhelyeket érintett. Nassau megyében vészhelyzetet hirdettek. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt újabb azonnali vízszintemelési munkálatokról döntöttek Romániában. Az Országos Veszélyhelyzeti Bizottság tagjai a Csernavodai erőmű újraindítását és a folyamatos működését lehetővé tevő hűtővízellátás érdekében, közölte a bukaresti kormány. Az öreg Duna medrében újabb fenékküszöböt építenek Csernavodánál, amely a víz egy részét a Duna Fekete-tenger csatorna, illetve az erőmű hűtőrendszere felé tereli. És végezetül sport, Veszprémben rendezték meg az atléták egyéni csúcsok versenye elnevezésű eseményét. A rendezvényen természetesen ott voltak a TSC tatabányai atlétái is, akik remekül teljesítettek, számolt be róla a kemma.hu oldal. Madarász Panka stílszerűen egyéni csúcsa megnyerte a női 1500 méteres síkfutást, ugyanitt Somogyi Borka a második helyen végzett, szintén új egyéni csúcsot elérve. Gerecs Daisy ugyanebben a számban negyedik lett. A női 400 méteren Lőrinc Leti a szintén egyéni legjobbjával lett negyedik, Osai Luca 200 méteren az ötödik helyen ért célba, míg Beke Kornél ugyancsak egyéni csúccsal a kilencedik helyen végzett 800 méteren. A versenyzők edzője Reichnach Ferenc elégedett lehet az érmes helyezések, illetve a 4 egyéni rekord, valamint a kiemelkedő eredmények miatt.
0: Időjárás.
1: Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhol alakulhat ki a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor, az északi a szél élénk és erős lesz.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: Egy újabb óra és egy újabb kezdés. Jó nagy lendülettel itt a Zitzerben Sabrina Carpenter és az Espresso jön már is. A mikrofonnál Ilyes Soland.

Ez itt a Forrás Rádió, mindig veled. Ha már a mai műsorban szóba került a Szoboszlai Dominik, akkor említsük meg Kerkez Milost is, bár ő egészen más dologgal került be az angol médiába, mert hogy a játékos legújabb autójáról kerültek ki fotók, például a közösségi médiába. Kiderült, hogy Kerkez Milos egy több mint 900 lóerős a Lamborghinivel rója az utakat. A 22 éves balhátvéd a napokban vásárolta az autót, amelynek értéke nagyjából 120 millió forint körül mozog, ami nyilván hétköznapi mércével nézve egy eszement nagy összeg, de hogyha figyelembe vesszük, hogy a Premier League-ben ezek a játékosok mennyi pénzt keresnek, akkor már is sokkal-sokkal szerényebbnek tűnik ez a kiadás. Sophie and the Giants és a Shut Up and Dance, ez nem szerény, ez egy nagyon klassz sláger, már is ezzel folytatjuk.

0: zene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: Utóra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Új konyhát szeretnél? Az biztos hónapokig tart.
3: Nem, ha a Komódnál vesszük. Megtervezik, kiszállítják és be is szerelik.
2: Komód bútorüzletek. Tervezés, szállítás, beszerelés, minden egy helyen. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
4: Teljesen felújított beltér, impozáns álomterasz, koktélok, pizzák, garantált hangulat és te! Szeptember 4-én Szőnyben, a Borünnepen este 8-tól Magna Cum Laude koncert. Ezután a Louis rendezvényházban Fortuna Funky Est, Danfon Schulzzal, Ötvössel és Bagóval. Ötvössel és Bagóval. Előzenekar a Six Notes. A Six Notes. Szeptember 4, Szőny, Louis rendezvényház. Regisztrálj, megéri! www.louisrendezvényház.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánló.

Ronaldinho visszatér, ez itt az Itzera Forrás Rádió sportmagazinja, a 46 éves egykori brazil világsztár, aki ugye világbajnok, aranylabdás és BL győztes futballista is, 2015-ben vonult vissza, aztán rövid ideig börtönben is volt, most pedig visszatér a futballpályára, az olasz harmadosztályban szereplő Ravenna FC-ben fog játszani. A játékos már meg is érkezett Olaszországba, és megtörtént a hivatalos bemutatás. Hát lehet, hogy ez most már öreges Zsoga Bonito lesz, de az biztos, hogy én nagyon szívesen megnézném.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, ez volt a német indie rock banda Giant Rooks, nagyon nagyot megy ez az újdonságuk, ez volt a Slow Dance, folytatjuk egy svéd kedvenccel, érkezik már is a svéd DJ producer trió, ők a Swedish House Mafia, ez pedig a Heaven Takes You Home.

Vége az ICER utolsó előtti órájának, ez a Forrás Rádió mindig veled, viszont még 60 percen keresztül együtt lehetünk, így az éteren keresztül. Alle Farbennel nyitjuk majd az ICER utolsó 60 perces etapját, ez lesz majd a hírek után teljes egészében a From Disco to Disco.

0: Millás Rádió. Bulizd velünk végig a nyarat! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszéd is. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3:05, jó napot kívánok, szép hosszú hétvégét, már ami még hátra van belőle. Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legnagyobb vasútvonala, több mint 30-an vettek részt a Cseketó medrének megtisztításában. Ele Gábor vezetőedző szerint 3 győzelemmel kellene rajtolni a MOL Esztergom csapatának. Már is ők a részletekkel, én Szabó István vagyok itt a mikrofon mögött, ezek pedig a hírek itt a Forrás Rádióban. Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legnagyobb potenciálú vasútvonal, a Budapest-Fót-Veresegyház Őrbottyán-Vác vasútvonal, írta Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az uniós kohéziós alapból 174 milliárd forint értékben 2030-ra korszerű elővárosi vonal jöhet létre gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, akadálymentes peronokkal. Több mint 30-an vettek részt a Cseketó medrének és környékének megtisztításában Tatán. Közel 30 köbméter vas hulladékot sikerült eltávolítani a tóból. A résztvevők a tó környékét is megtisztították, a munkálatok során sok szemetet is gyűjtöttek. A kezdeményezés célja az volt, hogy rendezettebbé és tisztábbá tegyék a Cseketó környezetét. Több százezer tonna marha húsvánmentes behozataláról szóló megállapodást jelentett be Donald Trump amerikai elnök. Az elnök közösségi oldalán megjelent bejegyzése szerint a megállapodás lehetővé teszi a következő 90 napos időszakban akár 300 tonna darált marha húsvánmentes behozatalát, annak érdekében, hogy rövid távon csökkenjen az amerikaiak számára fontos termék fogyasztójára, miközben időt ad az amerikai állattenyésztőknek a belföldi szarvasmarha állomány növelésére. Donald Trump szerint az egyesség értelmében a vámmentesen érkező tétel a jelenlegi piaci árnál 25%-kal lesz olcsóbb a vásárlók számára. És végezetű sport, Ele Gábor vezetőedző szerint 3 győzelemmel kellene rajtolnia a MOL Esztergom csapatának a női kézilabda NB1-ben. A sportágban már szállóigévé vált Elek mondása, ami szerint a szezon elején semmit nem lehet nyerni, de könnyen sokat lehet veszíteni. Vagyis már az őszi rajtot követően élesnek kell lenni a váratlan pontvesztések elkerülése érdekében. Mint rávilágított, ezúttal sem lesz könnyű dolguk, mert az új idény első válogatott szünetét megelőzően 2 hét múlva a Vác vendégei lesznek, majd a Moson-Magyaróvárt és a Vasast fogadják.
0: Időjárás.
1: Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhol alakulhat ki a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor, az északi a szél élénk és erős lesz.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: Még 60 perc a legjobb slágerekkel, és persze a sportvilág aktualitásaival. Sziasztok, ez itt a Zitzer utolsó órája. Csapjunk is akkor bele. Alle Farbennel indulunk, ez már is a From Disco to Disco. A mikrofonnál még mindig és.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, ne felejtjétek, 2 mérkőzéssel folytatódik ma a labdarúgó NB1, Kisvárda Debrecen, illetve Győri Eto FC Zalaegerszeg. Kezdés nem sokára 17:30, nálunk pedig a Purple Disco mesénslágere pörög már is, ez a Substitution.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, közeledünk a mai zicser végéhez, néhány klassz sláger azonban még egészen biztosan belefér. Érkezik majd Alexandra Stan, itt lesz velünk egy klasszikussal, a Pussycat Dolls is. Gyorsan azért még a folytatásról is néhány szó, 6-tól 7-ig még maradok veletek a köztérben, aztán ne feledjétek 8-tól Light Session BRK-val, este 10-től éjfélig pedig Launch Session Norbert van Dillel, és akkor, ahogy ígértem, egy igazi klasszikus, ez már is a Freed from Desire.

0: Ez a Forrás Rádió mindig veled, az ittszer végére értünk. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt 5 órás sport etapot most lezárjuk. Jön közéleti magazinunk a Köztér, úgyhogy egy órán keresztül én még maradok. 8-tól 10-ig Light Session BRK-val, majd 10-től éjfélig Lunch Session Norbert van Dillel. Holnap reggel pedig Buenos Morgan a szokásos formában. Dédl Ádámmal együtt várunk majd titeket. Addig is tartsatok velünk. Jön tehát a Köztér.
1: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! Köztér, heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk. Komárom Esztergom vármegye hírei itt a Forrás Rádióban.
0: Köszöntöm a Forrás Rádió hallgatóit, 2026. augusztus 23-án vasárnap, és Roland vagyok. Mai adásunkban szó lesz többek között az ország tortájáról, a NAV aktualitásairól, valamint a megyei sportélet aktuális híreiről. Tartsanak velünk, kezdődik a Köztér!
1: Köztér, heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk. Komárom Esztergom vármegye hírei.

0: A hét legfontosabb hírei.
1: Nagyszabású rendőrségi akció keretében több kábítószerkereskedőt és fogyasztót is elfogtak nemrég a hatóságok. Az ügyben a Dorogi Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya 4 hónapon át nyomozott, majd a bizonyítékok összegyűjtése után egyszerre 3 helyszínen csaptak le a bűnözőkre. A rendőrségi akcióról a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság a közösségi oldalán adott tájékoztatást. A műveletben a vármegye valamennyi rendőrkapitányságának nyomozói, valamint a Gerecse taktikai csoport is részt vett. Kábítószert és több 100 000 forintot is lefoglalt a rendőrségi akció során. Nasszály község önkormányzata az idei évben is támogatja az iskola és óvoda bölcsöde kezdést a nasszályi családok részére. A kérelem benyújtására a nasszályi polgármesteri hivatalban van lehetőség. A támogatás feltételei érvényes nasszályi lakóhely vagy tartózkodási hely, jövedelemigazolások csatolása és az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladhatja meg a szociális vetítési alap 300%-át, azaz 85.500 forintot. A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és családja személyi adatairól, vagyoni jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, és az erre vonatkozó rendeletben előírt tartalmú igazolásokat becsatolni, írják a község közösségi oldalán. Sok bosszúságot okoz a lakóknak, és emellett a városképet is jelentősen rombolja az elhagyott roncsautók látványa Komáromban. Az elmúlt időszakban 6 ilyen gépjármű elszállítása történt meg a Térfi Gyula utcából, a Tópart lakótelepről, a Jókai térről, a Csokonai utcából és a Barátság lakótelepről. Az önkormányzat azt kéri, amennyiben elhagyott roncsautót látnak, tegyenek bejelentést a 0680 102 653 ingyenesen hívható zöld számon, vagy a komárom@komarom.hu e-mail címen.

0: Programajánló.
1: Kis tudós est lesz Komáromban a Rüdiger tónál augusztus 24-én 19-től 22 óráig. 19 órakor madárgyűrűzési bemutatóval kezdődik a program, majd 20 óra 15 perctől esti lepkészet lesz, amit 21 óra 15 perckor filmvetítés követ. Érdemes vinni elemlámpát, pokrócot és párnát, valamint jegyzetfüzetet. A nyáresti vetítések keretében augusztus 27-én 20 óra 30 perctől a Belédestem című színes magyar romantikus vígjátékot láthatja a közönség Tatabányán, a Vértes agórájában. A program ingyenes. Újabb nyári bulival készül Esztergomban augusztus 28-án 21 órától az Easy Living fagylalt és találka pont a Dunaparton, ezúttal pedig Barbie és Ken színes világába csöppenhetnek a vendégek. Az este dresszkódja is ehhez igazodik, jöhet a rózsaszín, a kék vagy bármilyen a Barbie világ hangulatához illő nyári partiszett. A zenéről DJ Buffy gondoskodik, a belépés ingyenes, a szervezők arra kérik a vendégeket, hogy külsős italt ne vigyenek magukkal a rendezvényre. Augusztus 28-án lesz az újabb Bánhidai limonádé és kertmozi program Tatabányán a Puskinnál. 18 órától zenél a Drunk Ganders, Sáradi Tamás és Szilágyi Gábor, 20 óra 30 perctől pedig a Lángszív Vadon és Szabadon című 2023-as német családi kalandfilmet lehet megnézni. A program ingyenes.

0: egészségünk, életmódunk.
1: Az extrém hőség megviseli a szervezetet, sokszor már csak későn vesszük észre, ha baj van. A hőguta jeleire érdemes azonnal reagálni. Erről és a légkondicionáló megfelelő használatáról is beszélgetett Hittaller Andrea, Barnáné és Susa Évával, a Komárom-Esztergom vármegyei kormányhivatal, népegészségügyi főosztály egészségfejlesztési szakügyintézőjével, dietetikussal.
2: Talán sokan tudják, de lehet, hogy sokan nem, hogy mik a hőgutának a tünetei, mert ezt akár a strandon is észlelhetjük, vagy bárhol tulajdonképpen ebben a hőségben.
3: Így van, tehát ugye, ha most kimegyünk ebbe a 40 vagy akár 40 plusz fokba, akkor ugye élettanilag elkezd a szervezetünk hőt leadni, hogy próbáljuk ezt a normál 36 fok körüli testhőmérsékletet tartani. Na most, hogyha ez a hőleadás akadályozott, akár azért, mert nagyon-nagyon meleg van, vagy akár azért, mert túlöltöztünk, vagy akár azért, mert nem ittunk elég folyadékot, akkor a szervezetünk elkezd túlmelegedni, és amikor elkezdünk túlmelegedni, akkor megemelkedik a púzusunk, kipirosodunk, szárazabb lesz a bőrünk. Ugye normál esetben viszonylag hamar érezzük azt is, hogy szomjasak vagyunk, hamarabb érezzük azt, hogy valami nincs rendben, de mondjuk egy idősebb vagy egy gyerek valószínűleg később fogja ezt érezni. Tehát vörösebb a bőrünk, szárazabb lehet, kezdjük azt érezni, hogy kezd fájni a fejünk, szédülhetünk, bágyattabbak vagyunk, tehát ezek mindennek a tünetei. Hogyha ezt érezzük akár magunkon, vagy akár a környezetünkön, akkor az mindenképpen fontos, hogy próbáljunk minimum árnyékba elmenni, de minél inkább hűvösebb helyre menni, próbáljuk hűteni a testünket egy langyos zuhannyal, vagy ha nincs lehetőség, akkor egy vizes törölközővel, kezdjünk el szépen lassan folyadékot inni, ebbe lehet tenni egy pici sót, vagy ha még nem annyira vészes a helyzet, akkor mondjuk egy behűtött gyümölcs, egy hideg görögdínyes, sárgadínye, őszi baraszt, tehát a gyümölcs is jól tud esni, egy paradicsomlé, tehát hogy szépen fokozatosan kezdjük a folyadékpótlást, és ennek kapcsán még azt mindenképp mondanám, hogy arra is figyeljünk, hogyha kicsit későn kapunk kézbe, hogy nem ittunk elég folyadékot, hogy ne ígyunk hirtelen rövid idő alatt sokat, mert akkor meg az meg azért fogja megterhelni a szervezetünket, tehát ez az állapot az úgymond, úgy hívjuk, hogy vízmérgezés, tehát amikor nagyon rövid idő alatt iszunk sokat, és esetleg még a sót sem pótoltuk, ellenben izzadunk, akkor még többet tudunk ártani, mint mennyit használna a dolog. Súlyos esetben egyébként bekövetkezhet egy eszméletvesztés, egy zavartság, izomgörcsök, tehát ilyen esetben mindenképpen hívjunk mentőt, és nyilván kezdjük el az, hogy elvisszük árnyékba, elkezdjük hűteni, próbáljuk itatni, ha tudjuk.
2: A gyógyszerek tárolásáról is beszéljünk egy picit, mert hát ilyenkor azért gondolom nem a szokásos módon kell őket tárolni.
3: Így van, tehát hogyha van otthon egy alap gyógyszerkészletünk, akkor azt érdemes megnézni a dobozt, hogy melyiket hogyan kell tárolni, mert ugye most már amikor az van ráírva, hogy szobahőmérséklet, akkor is azt egy ilyen 25 fok körül

0: De gondolt a gyártó. Na most ugye, ha van légkondink, sem állítjuk nagyon alacsonyra, ha meg nincs, akkor 30 fok fölött is lehet akár a lakásban. Úgyhogy mindenkinek javasolnám, hogy ezt nézze meg az általa tárolt gyógyszereken, ugyanis azért vannak ezek a javasolt tárolási hőmérsékletek, mert ugye a gyártó ezt garantálja, hogy azon a hőmérsékleten marad meg a hatóanyag a gyógyszerben. Hogyha valamit hűtőben kell tárolni, akkor az általában 2-8 fokot jelent, és csak akkor tegyük be hűtőbe, hogyha ez szintén fel van tüntetve a dobozon, hogy hűtőben is tárolható. Az ugye magától értetődő, hogy ahol tűzi a nap, azt nem csak nyáron, úgy egyébként se hagyjuk tűző napon a gyógyszereinket, és azt általában is szoktuk javasolni, de most így nyáron különösen, hogyha valaki rendszeresen szed gyógyszert, akkor amikor megbontja az utolsó dobozzal, vagy az utolsó levéllel, tehát hogy időben kezdjen el gondolkodni azon, hogy legyen a következő adag is feliratva. Általában is igaz, de most nyáron is, hogy egy általános készletünk jó, ha van otthon. Tehát, hogy legyen otthon lázcsillapítónk, fájdalomcsillapítónk, egy torokfertőtlenítő, egy sebfertőtlenítő, egy raktapasz, tehát, hogy egy általános készletünk legyen, és ugyanez igaz akkor is, hogyha útra kelünk. Tehát, hogyha belföldre megyünk, akkor is érdemes egy kis utipatikát magunkkal vinni, hogyha valami tünet hirtelen jelentkezik, akkor ne akkor kelljen gyógyszertár után néznünk. Azt gondolom, hogy a COVID után most már mindenkinek része a készfertőtlenítő a táskájának, de hogy érdemes tényleg most már annyira jó kisebb-nagyobb kiszerelések vannak, tehát egy sebfertőtlenítő tényleg, hogyha lehorzsoljuk a bőrünket, egy hámosító krém, vagy tényleg ugye át tudunk esni egy ilyen légkondis helyen a másik oldalra, hogy mégiscsak meg tudunk fázni, vagy mégiscsak kell egy szemcsepp, mert érzékenyebb a szemünk, tehát hogy egy alap patikával érdemes, nyilván nem kell egy egész szatyrot megtömni, de egy ilyen alap patikával érdemes útra kelni. Aki folyamatosan szed gyógyszert, az ne csak arra az egy hétre, vagy amennyire elutazik, az a gyógyszer legyen nála, hanem egy picit több, mert soha nem lehet tudni, hogy mégis közbe jön valami, vagy tehát, hogy bármi történhet, tehát legyen egy picit több nálunk, és amilyen problémára hajlamosak vagyunk, tehát, hogyha valaki mondjuk nem szed általában gyógyszer, de tudja azt, hogy a nem tudom melyik ételtől szokott puffadni, akkor egy emésztés segítő gyógyszer, vagy hogyha valakinek vannak rendszeresen görcsölési panaszai, akkor görcsoldó legyen nála, vagy nem vagyunk egyformák fejfájásba, hogy akkor milyen típusú gyógyszer hat, hogy akkor azt is érdemes magunkkal vinni. Ha külföldre megyünk, akkor időben érdeklődjünk, akár hogyha szervezett útra megyünk, akkor az utazási irodánál, hogy mondjuk mit lehet felvinni egy repülőre, mert ugye az nem mindegy, akkor ahhoz be kell szerezni egy orvosi igazolást, hogy azt az adott gyógyszert azt muszáj magunkkal vinni, tehát erre mindenképp figyeljünk, és ugyanez igaz a szállításra is, tehát hogyha ilyen melegbe kelünk útra, akkor most már tényleg olyan jópofa kis pici hűtőtáskák vannak, hogy egy jégakúval teljesen jól tudjuk biztonsággal szállítani ezeket a gyógyszereket.
1: Az előbb is említetted, de már a beszélgetésünkben is sokszor ugye a légkondicionálót, és hát azért ilyenkor nagyon sokan bekapcsolják, de én azért azt szoktam tapasztalni általában, hogy bár mindig minden nyáron elmondják, hogy mi a helyes használata, ettől függ is, ugye azért, mert annyira melegünk van, hajlamosabbak vagyunk egy kicsit lejjebb állítani, mint kellene. Hogyan használjuk helyesen a légkondicionálót?
0: Ugye a légkondicionáló berendezéseknek az egyik, ami ilyen nagyon-nagyon fontos, hogy ezt rendszeresen karban kell tartani. Feltételezhetően mindenki túl van ezzel, mert most már azért jó ideje megy a légkondi, akinek van. Szóval az nagyon fontos. Egyrészt azért, mert a készülék így hatékonyabban tud működni, másrészt az egészségünk miatt. Tehát, hogy ebben nagyon sok minden meg tud tapadni, és ami meg tud tapadni, abba megtapadnak különböző kórokozók. Na most nyilván, amikor elindul egy keringetés, meghűtjük a levegőt, akkor ezek a kórokozók nagyobb hatásfokkal kerülnek a levegőbe, tehát ez nagyon fontos, hogy tényleg legyen takarítva, ez igaz az autók légkondis berendezésére is, és így van, ahogy mondtad, hogy így hajlamosabbak vagyunk átesni a másik oldalra, hogy csak minél hűvösebb legyen. Hát úgy szól a javaslat, hogy egy ilyen 8-10 fok fokkal legyen a légkondis hőmérséklet kisebb, mint a kültéri, tehát akármennyire is jól esne nekünk mondjuk egy ilyen 22 fok, de ha kint van mondjuk 38, akkor azért a 28 fokkal is nagyon jól fogjuk hosszabb távon érezni magunkat, és ez a különösen nagy hőfok különbség, ez ugye akkor érint bennünket rosszabbul, amikor kimegyünk ebből a légkondis helyből, és azért az egy nagyon nagy stressz tud a szervezetünknek jelenteni, hogy akkor eddig voltunk mondjuk egy 25 fokba, és akkor most kimegyünk egy 42-be, tehát hogy egy ilyen 8-10 foknál ne legyen nagyobb a különbség, és a másik, ami még fontos ugye, hogy ezeknek a légkondiknak lehet állítani nyilván, hogy egy helyre fújjon, vagy folyamatosan mozogjon. Mindenkinek azért így felhívnám a figyelmét, még hogyha jól is esik, hogy akkor milyen jól hűsít, hogy azért akár egy hosszabb távon egy ízületi gyulladást tud generálni, vagy ha érzékenyebbek vagyunk, akkor a szemünknél a kötőhártyát, a légutainkat, de egyébként szárítja a bőr, tehát hogy mindenképpen érdemes úgy állítani, hogy ne közvetlenül érjen bennünket idézőjelbe a húzat, és mindenképpen érdemes valami észszerű hőmérséklet különbséget beállítani, illetve azért lehetőség szerint éjszakára lekapcsolni, és mondjuk inkább szellőztetni, meg egy kicsit így a természetes légcserét is biztosítani. Még így általánosságban annyit tennék hozzá, hogy a hivatalos hőségriasztást az országos tiszti főorvos rendeli el. Egyébként tájékoztató információk nagyon jól vannak fent a Hungarometnek a honlapján is, illetve az nngk.gov.hu-n, tehát a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak a honlapján nagyon sok hőséggel kapcsolatos tájékoztatóanyag van fent, illetve az ő Facebook, illetve Instagram oldalaikon is frissülnek információk, úgyhogy érdemes ezeket is követni.
1: Vigyázzon mindenki nagyon magára a melegben, és figyeljetek oda egymásra is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és elláttál minket hasznos tanácsokkal.
0: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.

0: Vételkörzetünk értékei.
1: Az idei évben is megválasztották az ország tortáját és cukormentes tortáját. Előbbi a bíbor fehér lett, utóbbi pedig a szilvafácska nevet kapta. Erről beszélgetett Rédl Ádám és Hittaller Andrea, Staracsek Ádám mestercukrásszal, a Komáromi Jánoska cukrászda vezetőjével.
2: Néhány napja nézegettem, hogy kik a top 6-os fogat, akik bejutottak, és szerintem nem volt idén könnyű dolga a zsűrinek, de ítéld meg ezt.
3: Hát rekordszámú nevezés érkezett, közel 60 nevezésből kellett a szakmai zsűrinek kiválasztani. Én is neveztem amúgy, de most nem sikerült bejutnom, így több év után megpróbáltam újra.
2: Bocsánat, itt egy pillanatáljon meg, hogy miért? Tehát, tudom, hogy tavaly már nem, meg több évig nem. Most idén miért mégis?
3: Éreztem magamban újra valami inspirációt, vagy nem tudom, valami fordult megint a fejembe, hogy akkor megpróbáljam. Idén versenykírásba, hát így kettő alapanyag volt kiírva, a rögös túró és a tejföl. Hát ezeket vagy mindkettőt, vagy akkor egyiket fel kellett a versenynevezésbe használni. Én kettő tortával indultam, hát most nem sikerült tovább jutnom, így is úgy volt első körben, hogy azt mondták, hogy akkor a versenynevezésen már nem tudják fogadni, mert már hogy megtelt az első kör, de hogy lehet, hogy lesz egy második, és lett egy második kör, és akkor oda akkor vihettem a tortákat.
4: És akkor a tiéd az hogy nézett?
2: Mi volt a tiéd?
4: Hát
3: így a túróval próbáltam egy ilyen vajkrémes, hagyományosabb verziót picit az én ízvilágommal, meg hát így a nézeteimmel kombinálni. A másik az egy tejfölös volt. Hát igazából megcsináltam oda a versenyt, és utána aztán a pultban nem is készítettük őket, mert így akkor, hát így elúsztak akkor.
2: Tavaly nagyon szivatos volt egyébként az évtortája. Nem tudom, hogy a tavalyit készítitek-e még, de ugye ott volt az, készítjük, hogy így álló vonalak voltak benne, vagy hogy kell ezt fogalmazni?
3: Hát ilyen legyező formába kellett, de visszhang alapján senki se szerette készíteni, mindenki már várta, hogy legyen vége. Nálunk amúgy még most is kapható lesz.
2: És a cukrászaid megmaradtak? Tehát, hogy vagy kértek emelést?
3: Senki se díjazta, hallottam a dünnyögést, dörmögést mindenkitől, de ez ilyen országos szinten volt. Amúgy most is kapható lesz a torta, 485 helyen, ahogy néztem térképen, hát meg lehet nézni a cukrászat.net oldalon, hogy ez hol kapható, augusztus 20 körül, utána sok helyen biztos, hogy nem lesz, nálunk egy ideig biztos, hogy kapható lesz, sőt, még talán jövő ilyenkor is.
2: De amúgy ez nekem mindig ilyen izgalmas, hogy most van egy évtortája, országtortája, és gyakorlatilag ezt most mindenki megkóstolja egy napig, de hogy utána fennmarad, de meg lehet-e még kapni, meg mennyi marad fenn?
3: És ez már ez a 20. országtorta verseny, cukormentesből a hát 15. és azért 20 tortából sok nem maradt fenn, talán a régebbiek, az őrség zöld aranyát mondják.
2: Az volt
3: sokan.
2: Nekem nagyon nagy kedvencem.
3: Hát itt akkor környéken akkor azért a Komáromi kislányt
2: is.
4: Technikában egyébként hol helyezkedik el ezek között? Tehát, hogy mennyire nehéz?
3: Hát ebbe is sok főzési folyamat van, azért több tésztás, azért munkaigényes, de hát ugye tavalyhoz képest sokkal-sokkal barátibb.
2: Na várjál, akkor beszéljünk az ország tortájáról, a sima kategóriáról, itt a bíborfehér.
3: Hát igazából így az erdei gyümölcs, egy túróbetét van benne, akkor egy citrusos tejfölmusz, és egy mandulás tejcsok is ropogós.
4: Hányadjára sikerült egyébként elkészíteni?
3: Hát ilyenkor fix a recept, és elsőre.
4: Elsőre sikerül ilyenkor?
2: Ez a durva. Ez nagyon finom.
3: Igazából hasonlókat csinálunk meg most. Tészta. Most hasonló tésztákat mi szoktunk csinálni, most a betét is. Hasonló receptúra, mint a régiek. Most egy tejfölmusz és a túróbetét is.
2: Tudod, mi a durva az egészben, hogy amikor láttam ezt, hogy mi az idejének a neve, én azt mondtam, hogy ez engem idén nem érdekel. És most, hogy megtudtam, hogy túró tejföl és megkóstoltam, azt mondom, hogy ez lesz a kedvencem.
4: Tehát nekem ez a sajt hiányzik
2: róla. Az ízlésvilágomhoz ez nagyon-nagyon közel áll. Én esküszöm a tejfölös ízt is érzem, a túró nagyon jó, hogy ilyen kicsit rögösebb benne, és ez is tetszik, hogy nem ilyen halálédes, tehát van benne egy kis édes ezzel a lekvár szinttel is, de hogy hozzám ez ízben nagyon közel áll, ami most itt kikeveredett, és végre nem egy ilyen túlflancolt dolog, hanem azt mondom rá, hogy ez egy ilyen hétköznap is kérem, nyári szerethető, lazább, könnyebb íz.
3: Picit másabb, mint az eddigiek, mert eddigiek általában nagyja részén csokisabbak voltak, vagy valami olajos magot jobban tartalmaztak, és azáltal picit olyan töményebb, tartalmasabb volt, ez most egy picit másabb kategória lett, így csak a versenykiírásból adódóan, hogy tejföl és túró, hogy nem az, hogy valamilyen csoki alapjáraton, hogy ami azért tartalmasabb, nehezem.
2: Itt van a cukormentes, ami nekem szívemhez külön közel áll, mert bár nem vagyok cukorbeteg, de amiből tehetem, a diabetikus vagy a cukormentes verziót fogyasztom, erről mit kell tudni?
3: Ez szilvafácska névre hallgat, szilva, dió, fahé, így az alapízvilág.
2: Ez lesz, ami tőlem messzebb szerintem.
3: Ez így a mamájának egy ilyen története, hát így a Jenőnek, aki így a verseny megnyerte.
2: Ja, hogy itt történet
3: ez
2: is
3: egy,
2: van.
3: Hát itt egy ilyen történethez, hát így mamájához, aki főzte otthon a szilva lekvárt, és akkor ő azon nőtt fel, és akkor így azért lett így akkor szilvás neki a torta.

0: környezetünk.
1: Zajlik az ÁNK-ról való átállás az Onyára, a NAV-nál, és szeptember 1-én elindul a kötelező nyugtaadatszolgáltatás. A részletekről Tulai Anitával, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Komárom-Esztergom vármegyei adó és vámigazgatóságának sajtóreferensével beszélgetett Nemes Kitti.
2: Folyamatában zajlik az ÁNK-ról való átállás ugye az Onyára, illetve más alkalmazásra. Mit kell tudni erről? Meddig szól a határidő, illetve honnan kezdődik a teljes átállás ugye a másik programra?
3: Már egyetlen helyről elérhető minden alapvető és lényeges tudnivaló az ÁNK átállásról a NAV honlapján. A főoldalon található ÁNK átállás csempéről navigálva minden ügyfélkör személyre szabottan gyorsan tájékozódhat, hogy milyen alternatívákat ajánl neki a NAV az ÁNK helyett a bevallási beküldésekhez, kötelezettségei teljesítéséhez. A hatályos jogszabályok szerint 2027-től az általános nyomtatványkitöltő keretprogramot, az ÁNK-t teljes egészében új, korszerűbb digitális megoldások váltják fel a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál. Mivel mindenki érintett a változással kapcsolatban, legyen az kisvállalkozás, nagyvállalat, könyvelő vagy felhasználó, illetve fejlesztő, mielőbb meg kell találni a számára legideálisabb módot, platformot, hogy az új érában is akadálytalanul eleget tehessen adókötelezettségeinek, bejelenthessen adatokat, beküldhessen dokumentumokat. A NAV különböző fórumokon már tavaly óta kommunikálja, hogy érdemes mindenkinek időben elkezdeni a felkészülést az átállásra, aminek első lépcsője a pontos tájékozódás. Ehhez nyújt segítséget ez az egyetlen helyre gyűjtött tudásbázis is, amely felhasználói körök szerint szegmentálja az ismereteket. Így mindenkinek elegendő csak a saját adózási formájához ajánlott anyagokat áttekintenie, hogy kiválasztassa a számára legideálisabb adózói platformot, opciót. Nyugtaadatszolgáltatás. Nagyon fontos, 2026. szeptember 1-én lép életbe a nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség. Rengeteg információ kering a témával kapcsolatban, miközben saját felhasználói kutatásokból azt látjuk, hogy sok érintett nyugtátadó vállalkozáshoz még nem is jutott el ez a hír. Szerencsére a NAV türelmi időt biztosít az átállásra, tehát 2026. december 31-ig nem bírságol, 4 hónapos átállási időszakkal segíti a vállalkozásokat, tehát ne pánikoljunk, de ne is hagyjuk az átállást az utolsó pillanatra. Legelső, hogy tisztázzuk, hogy milyen nyugtatípusokat is ismerünk, miket érdemes tudni róluk. Első a kézi nyugta, ez a hagyományos, kézzel írt nyugta, amelyet papíralapú nyugtatömbből állíthatunk ki. A második a számítógéppel előállított nyugta, a papíralapú, kézzel írt nyugta digitális megfelelője, amelyet számítógéppel generálsz és papíron nyomtatsz ki. A harmadik a gépi nyugta, online pénztárgéppel kiállított nyugta, amely automatikusan beküldésre is kerül a NAV felé, és a negyedik típus az az e-nyugta, amely elektronikus nyugtaként van nyilvántartva, amelyet kizárólag e-pénztárgépekkel lehet kiállítani, és ez a típus az új e-pénztárgép rendelet nyomán jelent meg. Fontos, hogy a számítógéppel előállított nyugtát korábban sokan e-nyugtának nevezték, azonban az új e-pénztárgép megjelenése óta ez a megnevezés már egyáltalán nem helytálló. A jogszabály szerint e-nyugtát kizárólag e-pénztárgéppel lehet kiállítani. Kiket is érint a kötelező adatszolgáltatás? A szeptember 1-én életbe lépő adatszolgáltatási kötelezettség a kézi, papír vagy papír alapú nyugtatömböt használókra és a számítógéppel vagy nyugtázó programmal előállított nyugták kiállítóira vonatkozik. Akik jelenleg online pénztárgépet használnak, vagy akik e-pénztárgépet fognak használni, azoknál a nyugtaadás szolgáltatás automatikusan megtörténik. Ezért őket ez a szeptember 1-i manuális adatszolgáltatási kötelezettség nem érinti. Mit kell majd tenni, hogyan is kell beküldenünk? A NAV iránymutatása alapján 3 naptári napon belül kell a nyugtákról adatot szolgáltatni a NAV KOBAK portálján. Ez az e-pénztárgépekkel és a nyugtázással kapcsolatos ügyintézés hivatalos felülete. A nyugtákat napi szintű összesítésben kell majd feltölteni, szerencsére nem egyesével, de adómérték szerinti bontásban. Amennyiben te csak egy áfa kulcs alá tartozó terméket vagy szolgáltatást értékesítesz, az összesítés egyszerűbb lesz, ezzel a bontással nem is kell foglalkoznod.
4: Említetted, hogy itt érkeztek kérdések hozzátok. Milyen jellegűek voltak ezek?
2: ezek milyen fajta kérdések?
3: Például ilyen elég sok kérdés érkezett, de például ilyenek, hogy milyen nyugtákról kell adatot szolgáltatni, ugye, de ugye az előbb mondtam, kézi nyugtákról és számítógépes nyugtákról. A lényeg az egésznek az, hogy ezek ne e-nyugták és e-számlák legyenek, illetve ne e-pénztárgépről érkezzenek be, hiszen ezeket mi már látjuk, a NAV ezt már látja. Pontosan az lenne a lényeg, hogy amit nem tud, nem láthat a NAV, azok legyenek valamilyen digitális formába felrögzítve itt a rendszerbe. A kézi nyugta csak papír alapú. A számítógépes nyugta papír alapú és elektronikus is lehet. Az adatszolgáltatási kötelezettség mindegyikre vonatkozik, függetlenül a megjelenési formától. Nem kell azonban adatot szolgáltatni akkor, amikor az online pénztárgépet üzemeltető adóalany jogszabályban felsorolt rendkívüli körülmények fennállása, például a pénztárgép meghibásodása esetén átmenetileg mentesül a nyugtaadási kötelezettség online pénztárgép útján történő teljesítése alól, és kézi nyugtát állít ki. De ez is nagyon érdekes kérdés, hogy a módosításokról, érvénytelenítésekről valamilyen adatot kell-e szolgáltatni. Bizony-bizony kell, ha egy kézi vagy egy számítógépes nyugtát módosít vagy érvénytelenít valaki, akkor erről a módosító vagy érvénytelenítő nyugtáról is adatot kell szolgálni. Mennyi időnk is van az adatszolgáltatásra? 3 nap. 3 napon belül meg kell tenni a bejelentést. Mit is jelent ez a gyakorlatban? Példát vettünk, hogyha pénteken kibocsátott nyugtákról legkésőbb hétfő éjfélig kell adatot szolgáltatni. A határidőn belül bármelyik napon teljesítheti az adózó az adatszolgáltatást. Minden egyes kiállított nyugtáról külön-külön kell adatot szolgáltatni? Nem, nem kell. Az adatszolgáltatást napi szinten összesítve, adómértékek szerinti bontásban kell teljesíteni. Ez azt jelenti, hogy az azonos naptári napon kibocsátott nyugták adatait összesíteni kell, és azokról egyben kell adatot szolgáltatni. Mit is jelent az adómérték szerinti bontás? Az azonos naptári napon kiállított nyugtát adók is tartalmaznak bizonyos mennyiségű, összegű adót. Az adómértéket külön-külön kell összesíteni. Van 0, 5, 18, 27, illetve vannak az alanyi adómentesek és az egyéb kategóriába tartozók. Tehát mindenkinek az adómértékek szerinti bontásban kell bejelenteni az adott napi bevételükről, illetve nyugtákról szóló adatokat. Milyen adatokat is kell beküldeni? A nyugták kibocsátójának adószámát, nevét és címét, a nyugták kibocsátásának a keltét, az adatszolgáltatásban szereplő nyugták adót is tartalmazó ellenértékének összegét, valamint az adatszolgáltatásban szereplő nyugták darabszámát. Tehát minden olyan fontos adatot, amely a nyugtán szerepel és a nyugta összesítés során láthatunk, mindet fel kell tüntetni. Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell továbbá az adatszolgáltatásban szereplő nyugták közül a kezdő nyugta sorszámát, illetve ha a nyugtákat nem forintban állították ki, akkor a nyugták pénznemét és az alkalmazott árfolyamot is. Hogyan is kell összesítenem a nyugták adatait, ha több sorszámtartományt, nyugtatömböt használok? Az adatszolgáltatást sorszámtartományonként, nyugtatömbönként külön-külön kell teljesíteni. Ez azt jelenti, hogy sorszámtartományonként, nyugtatömbönként külön-külön kell a tárgynapi nyugtákat összesíteni. Ebben az esetben annyi adatszolgáltatást kell beküldeni, amennyi sorszámtartományból, nyugtatömbből történt nyugtakiállítás az adott tárgynap. Az adatszolgáltatásban mindig rögzíteni kell az adott adatszolgáltatásban szereplő nyugták közül a kezdő nyugtasorszámát, ez fogja azonosítani, hogy az adott adatszolgáltatás melyik sorszámtartományba, azaz nyugtatömbbe tartozó nyugták adatait tartalmazza. Ugyanarra a naptári napra több adatszolgáltatás is beküldhető, így van, egy adott tárgynapra, ha szükséges, több adatszolgáltatás is küldhető. Hogyan kell összesítenem az adatokat, ha egy sorszámtartományon nyugtatömbön belül forint van, és forinttól eltérően más pénznemben is állítottam ki nyugtát. Tehát mindenképpen naponta és pénznemenként külön-külön kell összesíteni, és így ennek értelmében külön-külön is kell beküldeni ezt az adatszolgáltatást. Hogyan is kell az összesítésben figyelembe venni a módosító és érvénytelenítő nyugtákat, hiszen ez bárkivel bármikor előfordulhat, a módosító és az érvénytelenítő nyugtákat a végösszegük előjele szerint és az adott adómértékhez számítva kell figyelembe venni. Az adatszolgáltatásban az összesítés során külön-külön kell agregálni összeg és darab alapszám szerint az értékesítési nyugtákat, illetve a nyugtával egy tekintet alá eső okiratokat, azaz a módosító és érvénytelenítő nyugtákat is. Kell-e adatot szolgáltatnom például, ha ugyanazon a napon egy darab értékesítési nyugtát, majd erre vonatkozóan egy darab érvénytelenítő nyugtát adtam ki? Mindenképpen kell adatot szolgáltatni, ebben az esetben az adatszolgáltatásban rögzíteni kell az értékesítési nyugtát is, és az érvénytelenítő nyugtát is, vagyis az adatszolgáltatás összesen két darab nyugta adatait fogja tartalmazni. Lehet-e javítani ezeket az adatszolgáltatásokat, amelyeket már beküldtünk? Igen, a beküldött adatszolgáltatás később bármikor javítható, javításkor a javítandó adatszolgáltatás valamennyi adatát meg kell adni, már a helyes adatokkal. A javított adatszolgáltatás felülírja a javítandó adatszolgáltatást, ezzel az eredeti adatszolgáltatás automatikusan érvénytelenné fog válni. Hányszor lehet javítani ezt? Nincs korlátozva a javításoknak a száma. Milyen adatok javíthatók? A kezdő nyugta sorszámán kívül bármilyen adat javítható benne. Ha a kezdő nyugta sorszámát hibásan rögzítette viszont, akkor az adatszolgáltatás érvénytelenítését kell kérni, majd a helyes adatokkal új adatszolgáltatást kell felrögzíteni. Mikor kell javítani az adatszolgáltatást? Akkor, hogyha az adatszolgáltatásban az adatokat hibásan vagy hiányosan adtuk meg, rossz adómértékkel, kimaradt egy nyugta az összesítésből, vagy bármilyen adminisztratív jellegű adat hiányzik, vagy hiányos, vagy kimaradt valami. Lehet-e érvényteleníteni egy már beküldött adatszolgáltatást? Igen, az érvénytelenítés után az adatszolgáltatás érvénytelenített státuszt kap. Mikor kell érvényteleníteni az adatszolgáltatást? Nincs erre vonatkozó előírás, elsősorban akkor lehet az érvénytelenítést használni, ha olyan adatszolgáltatást küldött be valaki, ami nem javítható, például tévedésből kétszer szolgáltatott adatot ugyanarról a nyugtáról, tévedésből más adózó által kibocsátott nyugták adatait küldte be. Tehát ilyenekre van lehetőség. Valószínűleg gyúlni fog még a kérdések tárháza. A NAV-nak a honlapján a gyakori kérdések között megtalálják ezeket a kérdéseket is a válaszokkal együtt. Valószínűsíthető, hogy szeptember 1-ére, mire a kezdés elindul, addigra még jó sok kérdés fog beérkezni hozzánk, ezeket megtalálják itt.
2: És ugye mondtad is, hogy december végéig van türelmi idő.
3: Így van, tehát december 31-ig van még türelmi idő, addig lehet sok információt a NAV-nak a honlapján olvasni. Nekünk is valószínűleg lesznek tapasztalataink, hogy a adatfeldolgozás során, hogy lehet, hogy még fogunk pici apró módosításokat is majd kezdeményezni, de azt gondolom, hogy azok az adózóink, akik eléggé tapra esettek, jó kezelik az elektronikus felületeket, azoknak nem okoz problémát. Természetesen a könyvelőket is meg lehet keresni. Azt gondolom, hogy a kezdésnél az ügyfélszolgálatok is nagyon együttműködőek, segítőkészek. Tapasztaltuk már, megkerestek bennünket többen is az ügyfélszolgálaton. Mi is beléptünk a felületre, megnéztük a felületnek a kezelési útmutatóját. Nagyon jó leírás van, hogy hogyan s mint tudjuk használni, alkalmazni ezt a felületet, de nem tűnik egyelőre, nem tűnik bonyolultnak, bízunk benne, hogy zökkenőmentesen fog menni az átállás erre a rendszerre.
2: És a NAV segít, köszönjük szépen!

0: a hét sporteseménye.
1: Kiemelkedő sikert ért el a Szilvásváradon megrendezett serdülő B Quality Championátus döntőjében Farkas Csenge, az Esztergomi Lovas Sportegyesület 14 éves versenyzője. A versenyszám 115 cm-es akadálymagasságon két fordulóban zajlott. Az összesített eredmények alapján Farkas Csenge szerezte meg az első helyet, ezzel ő lett a 2026. évi serdülő B bajnoka. A fiatal sportoló egész nyáron kitartóan készült a megmérettetésre, munkáját pedig bajnoki cím koronázta, írja az esztergom.hu. Hónapokra harcképtelenné vált a Dorogi Bányász FC játékosa Bolla Áron. A klub hivatalos közösségi oldalának beszámolója szerint a fiatal középpályás a Balatonalmádi elleni remekül sikerült bemutatkozás után egy múlt heti edzés utolsó percében sérült meg egy rossz mozdulat következtében. Bolla Áronra térdműtét és várhatóan 8-9 hónap kihagyás vár. Újabb amerikai légióst igazolt az MVM Ocean Lions, tovább formálódik tehát Forrai Gábor együttese. Új igazolása az amerikai Colin Parker. A 203 centi magas kosárlabda játékos oroszlányban kezdi meg profi pályafutását. Parker az elmúlt szezont az NCAA Division 1-ben szereplő Austin University egyetemi csapatánál töltötte.
0: Köztér, heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk. Komárom-Esztergom vármegye hírei.

0: Ez volt a köztéradása 2026. augusztus 23-án itt a Forrás Rádióban. Köszönöm, hogy ma is minket hallgatnak. Búcsúzik a műsorvezető, I.S. Soland.
1: Ez volt a köztér. Friss hírekkel, programokkal, sporteseményekkel jövő héten is itt a Forrás Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! I just got a brand new car.

0: locsod, pezsgő!
1: Ez a Forrás Rádió.
2: A Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.

0: amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
2: Pontban 8 óra van, jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket, szép hosszú hétvégét, már amennyi még hátra van belőle. A melegben is fontos, hogy odafigyeljünk magunkra és a környezetünkben élőkre. Felkészülés az újabb nyugta adatszolgáltatásra, videóval segít a NAV. Újabb amerikai légióst igazolt az MVM Ocean Lions. Már is jövök a részletekkel. 2026. augusztus 23-a vasárnap este van. Én Szabó István vagyok, és ezek a hírpercek. És akkor a folytatás. A meleg időben, főleg a hőségben nagyon fontos, hogy odafigyeljünk magunkra és a környezetünkben élőkre is. A megfelelő folyadékpótlás mellett fontos a fényvédelem is, mondta el rádiónknak Barnán és Susa Éva, a Komárom-Esztergom vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztály egészségfejlesztési szakügyintézője, dietetikus. Barnáné, Susa Évát hallják.
3: Próbáljunk meg minél kevesebb időt kint tölteni a szabadban, még akkor is, ha árnyékban tudunk lenni. Próbáljuk meg a lakásunkat, még akkor is, ha van légkondink, de próbáljunk árnyékolni, inkább éjszaka szellőztetni. Ha mégis el kell mennünk otthonról, akkor az fontos, hogy vigyünk magunkkal vizet mindenképpen, tehát hogy folyadékot hosszabb távra. Törekedjünk arra, hogy minél szellősebben, minél lazább ruhába öltözzünk. Ha tudjuk azt, hogy leszünk kifejezetten napon, akkor vigyünk széles karim alapot, tehát hogy fedjük is a fejünket. A fedetlen testrészeink legyenek bekenve fényvédőkrémmel, és ne csak magunkra, hanem a hozzátartozóinkra, az ismerőseinkre is figyeljünk, különösen ha van az ismerősi körünkben olyan, aki egyedül él, akár idős, akár fiatal, de hogy az egyedül élőkre különösen figyeljünk. Ez a hőség ugye nem csak a mi szervezetünket, hanem valóban az idősekét is nagyon megterheli, de azért ne felejtsük el, hogy a várandósok, a kismamák, a kisgyerekek, tehát hogy nekik kevésbé stabil a szervezetük ebben az esetben, úgyhogy ők könnyebben kapnak akár hőgutát, akár kiszáradást, tehát hogy erre érdemes mindenképp figyelni, illetve ne felejtsük el azt sem, hogy a krónikus betegséggel élők még kevésbé stabilabbak ebben az esetben, és hogy ha valaki tartósan gyógyszert szed, még hogyha nem is éljük meg ezt krónikus betegségnek, mert ugyanúgy élünk, dolgozunk, de hogy fokozottan figyeljünk arra, hogy gyógyszert szedünk, és tartsuk be így az általános javaslatokat. Az időseknél elmondható az még, hogy más a hőérzetük, tehát hajlamosabbak egyébként is túlöltözni, tehát lehet, hogy ebben az időben sem érzékelik annyira a meleget, és ugye ebben a nagyon-nagyon melegben próbálunk tartani a testhőmérsékletünket, ehhez hozzátartozik nyilván, hogy izzadunk, na most egy jobban felöltözött állapotba kevésbé tud megvalósulni, ehhez még ők idősebbek. Az idősebbek viszonylag nagy része szed valamilyen gyógyszert, tehát nem csak élettanilag idősek, hanem valamilyen krónikus betegségük is van általában, van akinek több is, tehát nehezebben tudnak egyébként is izzadni, kevésbé érzik a szomjúságot, tehát nekik még inkább kell arra figyelni, hogy igyanak elég folyadékot. A gyerekeknél is érdemes arra figyelnünk, hogy ők is belefeledkeznek a játékba, tehát figyeljünk arra, hogy különösen a bölcsödés és óvodáskorúak, hogy itassuk őket, ne engedjük őket ki. Én azt gondolom, hogy a szabadba se, különösen 11 és 4 között, 11 és 4 között mi magunk sem és a gyerekek sem. Ha mégis ki kell őket is vinnünk, akkor őnekik még fokozottabb a fényvédelem, hogy be legyenek kenve. Ők is ugyanúgy ebben a lazaruhában, árnyékolva a testük.
2: Új NAV videó segíti a vállalkozásokat a nyugta adatszolgáltatásra való felkészülésben. A hivatal kisfilmje lépésről lépésre mutatja be a NAV e-pénztárgép alkalmazás letöltését és üzembehelyezését. Az applikációval néhány koppintás a nyugta készítés, az adatszolgáltatás pedig automatikus, írja a közleményében a NAV Komárom-Esztergom vármegyei adó és vámigazgatósága. A NAV a közelgő átállásra figyelve továbbra is tájékoztatásra és gyakorlati segítségre helyezi a hangsúlyt, hogy a vállalkozás a lehető legegyszerűbben tudjanak megfelelni új kötelezettségeiknek. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak. Az új szabályozás teljesítésében többféle módon segít a hivatal. A legegyszerűbb és legnépszerűbb megoldás az e-pénztárgép, amelyből a NAV ingyenes saját fejlesztésű felhő alapú apja. Az e-pénztárgép alkalmazás már tavaly júliustól elérhető az alkalmazás áruházakban. Az új e-pénztárgépeket a jelenleg papír nyugtát használó vállalkozásoknak érdemes igénybe venniük, hiszen a nyugták egyszerűsített számlák néhány koppintással kiállíthatóak, és mivel ebben a rendszerben a nyugta fő formája elektronikus, azt nem kell kinyomtatni vagy egy papírra írni, ezért csökkenti az adminisztrációt és költséget takarít meg. Az e-pénztárgép mellett szól az is, hogy a rajta keresztül szolgáltatott adatokkal a vállalkozó már eleget tesz a bizonylat megőrzési kötelezettségnek is. A nyugtatár ugyanis 10 évig tárolja a beérkezett adatokat. Most a NAV egy új videóval is segíti a felkészülést. A honlapján megjelentetett kisfilm a NAV e-pénztárgép alkalmazás üzembehelyezését mutatja. A videó közérthetően képernyőképekkel lépésről lépésre mutatja be a folyamatot, az alkalmazás letöltését és az eszköz regisztrációját. Követve a lépéseket a folyamat végére érve a felhasználó egy működő, azonnal használható alkalmazást kap. A NAV kiemelten készül a digitális átállásra a nyugtaadásban, a segítséget és nem a számonkérést helyezve a fókuszba. Szeptember 1-től december 31-ig a revizorok az új kötelezettség hibás vagy elmaradt teljesítése miatt nem bírságolnak, hanem tájékoztatással és gyakorlati segítségével támogatják a vállalkozókat. Rendhagyó rendezvényre kerül sor augusztus 24-én a Rüdigertónál, ahol első alkalommal szervezi meg a Komáromi Kulturális Kft. És a Komáromi Horgász és Környezetvédő Egyesület a Rüdigertavi kis tudós estet, írja a komárom.hu. Az érdeklődőket este 19 órától Szecsődi György, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület komáromi munkatársa madárgyűrűzéssel várja, majd 20 órától Mészáros Ádám okleveles hidrobiológus egy esti lepkészésre invitálja a kicsiket és nagyokat. A rendezvény zárásaként egy videót is vetítenek, amelyen keresztül vízimadarak védelmével is megismerkedhetnek a vendégek. A szervezők egy piknikasztallal is készülnek, így a tóparton egy kis vendéglátással is várják a résztvevőket. Kérik a lurkókat, hogy elemlámpát és pokrócot mindenképpen hozzanak magukkal. És végezetül sport, újabb amerikai légióst igazolt az MVM Ocean Lions, tovább formálódik tehát Forrai Gábor együttese. Az új igazolás az amerikai Colin Parker. A 203 cm magas játékos oroszlányban kezdi meg profi pályafutását. Parker az elmúlt szezont az NCAA Division 1-ban szereplő Austin University egyetemi csapatánál töltötte. Kedves hallgatók, ezek voltak a hírpercek 2026. augusztus 23-án, vasárnap este Szabó Istántól. Köszönöm figyelmüket, további jó rádiózást, szép vasárnap estét és jó jövő hetet kívánok. Velem legközelebb szombaton reggel 7 óra 57 perckor találkozhatnak. Addig is viszont hallásra.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett. Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.
1: Legyen tánc! A Light Session lemezjátszói mögött ma BRK.

Lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Még egy órát! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Legyen tánc! A Light Session mai rezidense BRK.

kocsiban ülve, vagy már otthon pihenve is, lehet koncert. Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ha lelazulnál egy pörgős hét után, indul a Lunch Session Norbert van Déllel. Ez a Forrás Rádió vasárnap esti lunch műsora. Egy kanapé, jó barátok és jó zene. Ez itt a Lunch Session, a Forrás Rádió vasárnap esti lunch műsora. Freedom fights and make you

Na csinsd le az időt! Frissítő dallamok, sokszínű változatosság. Dobd fel az estét, indul a Lounge Session! Az óra rezidense,

Ez a Lounge Session. Az óra házigazdája Norbert van Dél. Beat. Két óra zene, ami nem hagy unatkozni, még akkor sem, ha próbálnál. Töltsd a délutánt a Forrás Rádióval. A Forrás Rádióval. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy kanapé, jó barátok és jó zene. Ez itt a Lounge Session, a Forrás Rádió vasárnap esti lounge műsora.

Not changed le az időt. Frissítő dallamok, sokszínű változatosság. Dobd fel az estét, indul a Lunch Session. Az óra rezidense Norbert van Dale.

That's all.

A varázslat mára véget ért. Ez volt a Lunch Session. Tarts velünk jövő hét vasárnap is. Hangolódj velünk a bulira! Az ország legismertebb DJ-vel.

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar

Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió.

0: fele. Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: Hangolódj velünk a bulira! Az ország legismertebb DJ-vel!

Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás

Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap